Nowe w radiu. Çok nekeseneydik. I'll show you secrets.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez volt a vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

80s, 90s, 2000s, Music Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

The sky comes down to the ground, letting go with love.

0: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.hu.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Stop with me.
1: Are you deaf? I said, stomp with me.

Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Télben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Csak te kezdeni.

Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszis lágereket. Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszis lágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubredi.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris Anel.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó időt kívánok! Augusztus 20-án ez egy gyönyörűséges ünnepen, és kellemes időjárásban. Egy kicsit a magyar dancezenék között válogatok nektek ma délelőtt, és persze azért jönnek a hasznos és érdekes információk, és ha nem ezzel mögött Boriszket halljátok, hogy ez a Super DJ Rádió, és persze természetesen jó szórakozás mindenkinek, hallgassatok, örüljetek neki, hogy még mindig nyár van, és milyen szép időnk van.

45 méterre üldözhetem Simiglas Ferenc úrnak, üdv minden hallgatónak, írja nekünk, eztán Bődi Szabira nekem, hogy kérem szépen búcsról Felvidékről hallgatózásban, és írja nekem, hogy jelenkedési lapok már leadva, és bizony képviselőnek indul az úriember. Hát remélem sokkal többet lesz benne, kicsit több, mint nekem, és oda teszem, hogy kicsit talán több esély van a normálisra, ha több Bődi Szabi lenne ilyen képviselő testületekben, a polgármesterségben, meg ilyenekben, politikában hasonló kvalitások lennének, mint a Szabi, akkor talán előrébb tartana a mi országunk is. Én nagyon drukkolok nekem.

Szóval, hogy vagytok? Mit szóltok hozzá, nem lesz üzi játék Budapesten? Egyébként olcsóbb nem lesz az egyébként az augusztus 20-től, tehát aki ebben reménykedett, nem. De nem lesz üzi játék, úgyhogy nem gyulladnak fel a jó kis csónakok. Szomorú vagyok, én mind ugye a piromán. Ebből között lesznek ott is gyönyörű szép programokat.

Itt pedig hazai dallamok szólnak, majd a slágerek kicsit a dance kategóriából válogatok nektek. Szem pedig fut valaki balról jobbra. Így ünnepli. Idővonalon visszafelé, milyen jó. Na, Kodály Gábor úrnak is szétlapot kívánok, ide nekem, hogy szétlapot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen jelenleg. Sót vagy kedve hallgat.

humor, kis itiri-piciri gurmé falatok. Móriczka, osztályában tanfelügyelők érkeznek az orosz órára, és beülnek a legkácsó padba. Ez egy 80-as évekbeli vicc, egy kicsit retro. Azt mondja Móriczka, mögé ülnek, zajlik az óra. A tanárnéni felír egy mondatot oroszul a táblára. Na gyerekek, ki tudná ezt lefordítani? Hát elolvas is nagyon. Hát néma csend, az osztály megmond illetődbe, de Móriczka megjelentkezik. Hát, a tanárnéni gondolkodik, Móriczka rettetesen hülye volt az oroszhoz minden életben, de talán most meg tudja menteni az órát, felszólítja. Na, mit jelent a mondat? Mondja azt, hogy figyeld, milyen jó segge van a tanárnőnek. A tanárnő elvörösödik, azt mondja, nem elég, hogy buta vagy, még szemtelen is, azonnal ülj le. Móriczka leül, de közben hátra szól a tanfelügyelőnek. De minek súgnak nekem, maguk se tudnak oroszul. Hát igen, és belegondoltok igazából. Tehát lehet, hogy egyrészt nem tudnak oroszul, ráadásul meg ugye itt a Móriczka nem jön ki jól a viccből. Na, szegény vidéki pap hazamegy, és látja, hogy a felesége, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát református papról beszélünk, ugye, mert itt rögtön megöli a viccet, ha nem írja meg, hogy hogyan. Ezért gond egyébként az írott viccekkel, kicsit kitekint csak a mokából, hogy ha nem írod le konkrétan, akkor bele lehet kötni. Mert ha így olvasom el, hogy a szegény vidéki pap hazamegy, és látja, hogy a felesége szép új ruhát próbálgat a tükör előtt, akkor ugye rögtön 600-an írtok, hogy pap meg feleség az anyád valagát, de nem, református, így már azért neki lehet felesége. De addig szegény, tehát szegény vidéki református pap hazamegy, és látja, hogy a felesége szép új ruhát próbálgat a tükör előtt, meglátva az árcédulát, rémülten felkiált, hogy tudtad te ezt megvenni, nem engedhetjük meg magunknak. Jaj, drágám, pedig az asszony, megláttam a kirakatban, és szinte magához vonzott. A következő pillanatban már a próbafülkébe találtam magam, és az csak is az ördög műve lehet, hogy valaki azt súgta, fantasztikusan nézel ki ebben a ruhában, de jól tudod, hogy ha az ördög megkísért, hátat kell neki fordítani. Ez is szép. Na, a városszerte ismert zsidó nagykereskedő, hogy őket is megemlítsük, ugye így 20-án Szent István ünnepén négyszintes óriási villát épít. Az adó hatóság emberei annak rendje módja szerint, hogy kiszállnak a helyszínre, mondja, uram, miből tellett önnek erre a palotára? Ugye kérem, egy éjszaka álmomban megjelent nekem az Isten, angyala, és azt mondta, menj ki a kertet végébe és áss. Találsz majd egy faládikában aranyat és drágakövet, építeste annak az árán egy villát, mert az úrnak tetsző cselekedet. Az adó ellenőröket vigyorognak, hogy rendben is lenne, de nem tudna nekünk, akinek nem ennyire erőse hitünk, valami kézzel fogható bizonyítékot mutatni? Hát uraim, itt van a villa, nem? Hát igen, oda-vissza játszik a történet.

első tárkányos üdvözlő, csak is Zsolti úrnak, és Rumi György pedig ugye a rossz minőségű filmről éppen fával foglalkozik. A rossz minőségű film az a szarvas, mert őt aki nem tudná, úgyhogy pótoljam a hetet, rossz film, jelen megy a parkett ázás. Jó munkát, kitartást ezen a szép napon, és természetesen csak is voltam, köszönöm szépen a magyar zászlókat. Így van, magyar zenék szólnak, ezután most jelenleg a dance kategóriából. Kozomból is érkezik a zenétől, tudjátok, hát mi más, terét összeszor az élet.

Nézzenjük egy titkosat szerintem, mert ott ilyen tévvel robbanunk tovább itt a Super DJ Rádióban. Veszemünk 0-70-45-95-95-95, és persze van nekünk egy mobil hívó, és ez a Boriszkás Bulika kapcsolatos 0-32-19-48-07.

kell, hogy ma is morogjak, igen, tudom, ünnepen és ünnepkor nem illik, hát vagy ilyenkor öltőben nyakkendőbe illik morogni, nem tudom, hogy melyik a relevánsabb. Tehát ez a... De kicsit már beleemlegettem nektek. Hétvégi műsorban is ez a vidék főváros közötti ellentét, illetve hát nem nagyon szoktuk mi bántani a fönt felé levő pestieket, szerintem nem kell ezzel foglalkozunk, hogy vidéken élünk, akár városban, akár falvakban, vagy akár tanyán. De megint jönnek ezek a dolgok, hogy Pesten milyen jó. Na most ugye a múlt héten is voltam meg, tegnap egy kicsit kerülő út miatt kellett Pestre belátogatni, hát nem annyira az, tehát egyre jobban az utak olyanok, és van egy igazi pesti viselkedés, és természetesen a hallgatók mindig kivételek, de azért egy picikét. El kell vonatkoztatnom ezektől a dolgoktól, és most miért is akarok itt most rátérni? Hát az, hogy a Pest nagyon népszerű, és azért aztán így marginálisan tele van bele az összes rádió és tévé, ha valami tüntetés van. És most legutóbb azon volt a tüntetés, hogy a Bocsi, ugye kedves kollega, mondhatnánk így, a Retro Rádióban, hát az állatokat és az embereket úgy állított a sorrend, hogy az emberek fontosabbak lettek, és akkor ugye ilyesmik kerültek szóba, hogy amíg van éhező kisgyerek, addig ő nem az állatokat fogja támogatni, illetve az állatvédőket, pontosabban nem mindegy a kontextus, illetve hogyha elővesszük a régi dolgokat, ugye, hogy bizony-bizony voltak olyan gazdák, meg a faluban is, hogy a túszlap alatt volt kismacskából, kiskutyából, hát akkor azok nem érték meg a másnapot, és ez óriási fölháborodás volt, és mentek tüntetni, igazából oda mentek a Retro Rádió elé, és senki nem volt kíváncsi, és nem mentek le semmilyen emberek, és a Bocsi nem mondta vissza ezt, hanem megismételte a gondolatait. És ez most hű, de nagyon nem tetszik az embereknek odafönt, és most írják a petíciókat, és majd most már közfelháborodás van szerintük. Szerintem meg az van, hogy ez mindenkinek a saját maga gondolkodása és potenciája. És kiragadtak a Bocsinak a mondatából vagy egy mondat soraiból egy kontextust. Kontextusba emeltek egy-két gondolatot, és ezt kikarikírozzák, illetve hát hangsúlyozzák folyton. Holott mit is mondott a Bocskor? Azt mondta, hogy amíg van éhező gyerek. Hát azt gondolom, hogyha valakinek van gyermeke, és valami bajban van, éhezik, vagy gondban, vagy ilyesmi, akármennyire szereti a szomszéd kismacskáját, vagy a kiskutyáját, azért csak a gyerek fele indul el először, nem? Tehát aki nem így gondolkodik, azért az egy kicsit ijesztő. A másik pedig, hogy mi a jobb? Hogy ha valakinek, nagy isten, kizakjuk egy kutya, és akkor ott másik kutyával találkozva ügykezelnek, leellik 9-et, és nem tudja őket eltartani, eldobálja az útszélén, aki bemennek az erdőben, és óriási vadkárokat okoznak. Ezt macska is megcsinálja, a madárvilágban meg ilyenek. Hogy az nekik miért jó, hogy ivartalanítani kell, minden állatot ivartalanítani kell, aki olyan is, akkor nem tud szaporodni. Hát édesfiam, téged kellett volna ivartalanítani, és akkor nem kéne ennyi hülyeséget olvasni, hogyha szüleidet esetlegesen kémeileg kasztálták volna, mondhatnám én gonoszan, de nem mondom, csak gondoltam, csak néha gondoltam, a rádióba kihallasszanak. Hogy így egy picit el kéne gondolkodni a józanész határán, hogy jönnek ezek a mindenféle állatvédők, tehát nem biológiai tanszakot végzett, diplomás tapasztalattal rendelkező természettudósok, nem pszichológusok, akik azért egy picit az emberi lélektannak is ugye tudorai, vagy akár nem picit, illetve nem vadászattal, erdészettel foglalkozó, sokat tapasztalt szakemberek, nem, hanem nyinyikálni nyunyika, meg nyunyikálni nyinyika, mennek egy vödörrel, és megállítják az építkezést, mert ott a béka, az a béka, abból csak egy van Európában, ott láttuk, és akkor nem lehet tovább építkezni, meg utat építeni, áll minden, kurva nagy tájsebb van, nem lehet se kitermelni, semmit csinálni, mert nyinyikálni nyunyika, ő kinevezte magát valami zöld rajongónak, ki van tűzve egy ilyen műanyag lakkártya, egyébként temuló 200 forintot tudsz rendelni, de az neki oda van, és neki titulusa van. És akkor meg kell állni. Mert ilyen csuda demokráciában az van, hogy neki joga van itt, mert civil szervezete van, és akkor ő telesírja, kiabálja, hogy itt miféle állatkínzók meg ilyenek vannak, ahelyett, hogy ezt a kurva békát megfogta volna, elvitte volna a tóba, azt akkor le van a dolog. De nem. Nem, mennek, és akkor jönnek mindenféle, és akkor mennek kunyizni pénzért. Na és ez a másik véglet, amitől én kivagyok, hogy oda van írva, hogy zöld szervezet, szerintem vannak annyira nem okosak, szerintem hívjuk őket sötét zöldnek. Szóval sötét zöldek, akkor elkezdenek támogatást gyűjteni, és akkor mindenféle alapítványokat támogatnak, és aztán
jönnek be a pénzek, mert a szegény, akkor naivabb emberek, aki szereti a kiskutyát, kismacskát, nem gondol bele, és támogatja őket, azok meg cserébe, hogy úgy tűnik, hogy hát valamilyen szinten dolgoznak, így különböző videókon eltorzult fejjel ordítanak, hogy mert az állatok nem tudnak kiállni jogai kérés, nem tudnak, nem. Hát nem tudnak kiállni jogai kér, viszont tégednek senki nem kértnek, hogy az ő jogai kell. Úgy állják ki, hogy fröcsökbe dőlöd a gyűlölködés, és mindenki büdös bunkó barom, aki. És akkor van ezek között, és kicsit belemegyek ebbe, jobban engedjétek meg a vegánok. És tisztelen becsülöm azt, aki nem esik hús saját meggyőződéséből, nekem azzal semmi. Én nem fogok oda menni hozzá, hogy egyed meg a virslit, mert ne edd meg, ha nem kell, add nekem, majd én megeszem. De amikor oda jön nekem, és azt mondja, ha megeszed a húst, akkor te egy vérengző vagy, szadista, bármi, és akkor próbálod először így a hogy is mondjam neked, az ész, mert mindig reménykedek, hogy talán valami értelem azért pislákol, hogy az embernek a foga mindenevő, a bélrendszerünk a húsevése is szakosodott. Tehát a túlélésünk az valószínűleg nem véletlenül az evolúcióban az, hogy mi húsevése is jók vagyunk. Lehet, hogy csak növényen is lehet élni, de nem kötelező. És akkor nem lehet ezzel meggyőzni, mond mindent, hogy de már intelligencia, és már mindent mond a végén, és egyre jobban zavarodik bele a hülyeségébe, és azt szoktam mondani, hogy akkor ne edd meg szegény sóskát, szegény sóskanövény miatt ad fel, egyébben meg inkább követ. És akkor senkinek se teszel rosszat, leginkább nekünk teszel jó, mert a követ teszel, biztos nem fog sokáig élni. De nem vagyok ilyen gonosz, de azért szívem szerint ezt így oda mondogatnám, hogy így emberek, egy picit amikor ezek a maguk a zöldnek kikiáltó, tényleg sötét zöldek, hogy elkezdenek hőbölögni, meg fához köti magát, meg mit tudom én milyen, meg elmegy a retrorádió elé tüntetni, hogy a bocskor ne gondolassa azt. Gondoljuk egy kicsit tovább, kedves barátaim, hogy attól meg fog változni egy vélemény, más lesz, nem lesz más. És higgyétek el nekem, én nagyon szeretem az állatokat, valam sokan tudják, hogy élek halok a cicája kutyáért, nem a pókot kiviszem, amikor a mellé csikítozva fél a póktól, és rettenetesben van, hogy úristen, milyen 8 kalú szörnyeteg, és papucsal életveszélyesen fenyegeti, akkor én vagyok az állatvédő, mert viszem ki a lábánál, nem a mellit, hanem a pókot, és kiviszem. De előtte mindig elmondom, hogy de látod, a pók megfogja a legyet, ne bánsd a pókot, stb. Mindegy, rettegnek tőle. És ha ne kapjon itt agyvérzéssel, szívinfarktus, kiviszem a fókot. Tehát én megvédem, én csak azt tőlöm meg, amit nagyon muszáj, a legyet, hogyha már nagyon idegesítő, tényleg szárnyon csapom, vagy a szúnyogot, vagy ilyenek. De alapból nem bántok állatot, és de nem bántom azt sem, aki úgy dönt, hogy hát igen, milyen is. És bizony, megeszem a hurkát, mert szeretem, köszönöm szépen, aki küld nekem, nincsen gondom a húskajákkal, mert hogyha ízlik, akkor megeszem. Ha nem ízlik, nem fogom megenni. És eszembe nem jutna, itt a kintülő emberek, akik most itt ülnek, itt alkoholizálnak a házal, hogy kimenjek hozzá, hogy te megeszed a csirkét? Megeszed, te egy rohadék vagy, nem érdekel, edd meg a csirkét, ennyi. Nem szabad bántani állatot fölöslegesen, nem szabad kínoszni, de minket se kínoznak ezek a zöldek, sötét zöldek, világos zöldek, hagyjanak minket meg, és elsősorban, ami nagyon fontos, és ez a témának, a morgásnak a vége, hogy ez a pesti entelektől kicsit vegyen már vissza az arcából, és hagyja meg azt, hogy valakinek legyen az rádiós, közéleti szereplő, műsorvezető, vagy az utca embere, az lehessen a véleményéről, ami akar. És ne akarjuk mindig más véleményét megmondani, mert ennek előbb-utóbb biztosan rossz vég. Ezt köszönöm.

egy üzenetek. Vadász Szavír azt mondja, hogy üdvözöllek, az annak a csirkének volt családja. Szóval tudom, azért rendeltem családi menüt, így van. Tehát. Nálunk a csirkének azért nem volt családja, mert megettük a felmenőit általában. Koki Zsolt írja nekem, nagyon egyetértek vele, de egy ismerősöm ellen egy gyilkosnak nevezett, mert levágom a csirkét. Hát mit akartad ismerősöm? Egyednek úgy, hogy még fut? Szűz Máriám! Aztán üzenet Vince Geritől. Sziasztok, szép napot mindenkinek! Betes úrnak üzenem, tölteni kell, üres a pohanunk. Figyelj, szívem Tatabánya egyébként. Na, jó töltést kívánok! Szervusz, szervusz, szedves Geri!

Zsoltának üzenem, hogy attól, hogy csirkés kakasképet küldesz, nem lesz jó. Mihalovics József úrnak is szép jó reggelt, Isa István úrnak is szép napot kívánok. Jaj, de szépet írt, azt mondja, hogy Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből az Isa család örül a meglepének, szuper, újra hallunk, Isten értesse a magyarokat, boldog ünnepet Szent István, köszönjük szépen. Magyar államnak valójában tényleg ez az ünnepünk. Jó reggelt Boris, jó reggelt mindenkinek, ide Kartner Mesi, a villakok egy része füzel a többieknek, kitartás, oda eszemot mindenkinek veszek, aki dolgozik, és csak nekünk van ünnep, aki határon túlhallgat, az már lehet egy kicsit kellemetlen. Na, Gábor Bálint úr írja nekem, szia Boriska, jó itt kellemes ünnepeket neked és mindenkinek, szép puszú étvégét mindenkinek, nagyon el és pucsi a villa, puszi pacsi a villalóknak, azt akartam mondani, hogy pucsi passzi, na mindegy, milyen jó szó pucsi passzi, olyan, mint a kacsonyapecse. Jó, nagyon el és puszi pacsi a villalakoknak és mindenkinek, és üdv Gábor, szávasz Gábor úr, és Varga József úrnak is szép napot kívánok, jó adást, köszönöm neked, pedig jó vételt! Szóval Parti pedig egy picit, ha már megemlítettem itt Melit, akkor dal róla, Dílis a lány.

egy kicsit a festiességet, a festi dolgokról szemben, igazán van ebben Melinek, hogy idén már értem, hogy nagy változások, idézőben változások történtek, és most kicsit megpróbálnak valami más módon ünnepelni akár. Ugye eddig azért a nemzet ünnep azért leginkább tényleg arról szólt, amiről össze kicsit pátoszos ugyan, de ez most egyik legnagyobb, ami igazából a mi ünnepünk, a magyarországi legnagyobb ünnepünk. Tudjátok, Pest, hogy most aztán van a másik oldala. Ilyen diszkó van, olyan diszkót csinálunk, ilyen buli, olyan buli van. Trash buli is van, hogy azt jelenti, ezek a legalja dolgok vannak. Tehát mondjuk úgy, igencsak réteg dolgok is vannak, meg ilyen dizi, olyan dizi van. Magam ellen beszélve is mondom el. Meg gasztropont van mindenütt, gasztropontok vannak. Csak úgy az ünnepről, arról, ami a legfontosabb dolog lenne, valahogy nem nagyon van ma program. Nagyon szép a műrepülő történet, nagyon-nagyon izgalmas dolog. Nagyon tetszékenek ezek a mindenféle látványeffektek, színfestés, meg ilyenek, csak úgy. Maga ez a ünnepi rész, az így eltűnt. Nem lehetne tisztelettel kérdezem az ilyen szervezőket és politikai nagy-nagy megmondókat, hogy erre lehetne akár egy ilyen Budapest napja akár, és akkor ott lehet rajta üdvözölni, csókolózni, amit akarsz csinálni, legyen benne Pride, nem Pride, valami. Ez az augusztus 20 egy kicsit maradjon meg Magyarország ünnepének. Szóljon ezzel a három színről. És ami talán ez a piros-fehér-zöld ebben a sorrendben én szerintem jelent nekünk, mert azt gondolom, hogy ekkora történelme ennek a kicsi országnak, ez mindenféleképpen nagyon fontos. Úgyhogy, igen, és áldott Szent István ünnepét kívánok, és áldott új kenyér ünnepét is egyben. De itt egy társas játék, szóval, na, otthonozunk egy picit. Super DJ Rádió.

Kodis Nándornak is kellemes szét napot kívánok, ezt, hogy a zuhanykabin beállításhoz kell csinálom muzsika. Hát nem tudom, azt hogy kell kedvet csinálni, de majd megpróbálkozunk vele. Borsos Olivér úrnak is kellemes szét napot kívánok. Szóval erre annyit, amúgy maximum egyetértenem kell, azt teszik, amit akar, de engem hagyjon békén ezzel.

kérdezem meg, hogy semmiféleképpen nem fogunk, 30 fokot mérünk már most, úgyhogy hát mondanám a késő nyár, de valójában inkább azt kéne mondanom, hogy nyár az idő, mert hogy itt derült az idő, zivatar is jöhet, és hőség is, melegponti jellegű a tünet, még rímet is. Mit is vegyünk föl nyári ruhát mindenféleképpen? Kéne szépen csütörtökön fátyol és gomoly felhők tavarhatják meg a napos időt. Napközben számottevő csapadék bizony nem várható, de az esti késősti órákban egyes zápor zivatar előfordulhat az országban. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délután akár 34 fokot is mérhetünk, úgyhogy ezzel mindenképpen számolni kell. Több felé visszatér majd egyébként a kánikula. Pénteken hát gyakrabban zavarhatják ugyan fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájékon jöhet azért elszórtan zápor zivatar. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok is, tehát meleg lesz. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt lehet, ugyanis 27 és 38 fok között alakul majd a csúcsérték. Észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten pedig a magasabb értékeket. Szombaton futószápor zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Hajnalban 15 és 23 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 27 és 35 fokot mérhetünk. Vasárnap szombaton csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elvét a fordulhat elő gyenge zápor. Hajnalban 15-22, délután 28-36 fok is előfordulhat, tehát marad a meleg idő. Azt mondja, hogy orvos meteorológia, csütörtökön jöhet sajnos fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. A nagy meleg hatására még fáradékonyabbak, de koncentráltabbak lehetünk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ez itt a szabadban mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Tessék odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Csütörtökön környezetünkben vizes csúszós útszakaszok hirtelen lecsökken a látástávolságnak. Nem igen készülhetünk, de ha van ilyen, azért erre tessék figyelni. Naposabb tájakon inkább arra figyeljünk, legyen nálunk napszemüveg. Vedessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot. A pollenek azt mondja, hogy a pázsitfélék, csalán, kender, libatófélék, pallagfélék, gombák vannak jelenleg a levegőben, ezért érdemes ellenük védekezni. Csütörtökön a balzsini sojdó lesz, este 5-1 zápor zivatar a tó környékén azért előfordulhat, délután 32-34 fokot mérhetünk majd, a vízhőmérséklet 23 Celsius fokos, ennyit erről, jövünk majd nem sokára. Közlekedési információkkal is persze kaptok majd boriszkópot is. Addig is legyen egy kicsit hazaiból válogatva, másé, édesen keserű.

A közlekedési információk, 42-es frissítés szerint az M1-es autópálya egyes halom felé vezető oldalán Bilator Bágynál műszaki hibás személyautó foglalja el jelenleg a külső sávot, a 21-es kilométertől 3-4 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom. Az M5-ös autópályán Petőfi szállás pihenő helynél hatósági tevékenység folyik, a 122-es kilométernél ezért mindkét oldalon a belső sávot lezárták. Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Török Bálint és Martonvásár, azaz a 16-os és 30-as kilométer között szakaszos lassulás a torlódásra számít. A 3-as főúton 60 belterületén a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. Az 52-es főúton a Fülöpszállási Sót, azaz a 35-ös és 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, gondolom ma nem, de hát nyilván a terület az ott van. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsatok, Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét

irányban túlódásra kell számítani. Na, a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést, de 3,5 tonnát kisebb járműveket tudtak szállítani rajta. A folyó közelső szakaszán Adony és Lőrév között a alacsony vízállás ellenére is jár a Komp igény szerint napjuk tájig. Ezek jó hírek szerintem. Mindenféleképpen figyeltek az ünnepek miatt is rengeteg ünnep miatt mondanánk inkább így. Egy a lényeg, hogy a mai napon is gondolom rengeteg út másként járható, például a belvárosban, Budapesten, illetve nagyon sok helyen vannak az ünnepségek miatt lezárások, változások, ezeket is tessék figyelni. Balesetek magatokra, boriszkára, szépen ezekre a kerekvilágra vigyázzatok, egyetek kenyeret ma mindenképpen, ha lehet, és természetesen vigyázzatok a kellemes időjárás mellette vezetésben is, mert hogy hazabánnak mindenkit, meg oda is, ha elindult, esetlegesen egy jó kis ebédre is. Itt pedig jön az Omar, és ezt hallhatjátok.

a kosmológiába és magyar találatot hozok nektek. Nem is akármilyet, drága barátaim. Nagy Kovács Ivaját, Borbé Zsolt Attila, kedves Duszám. Kettő jó sörözőt ajánlott szíves figyelmünkbe, egyik a Paktárás söröző, ami ha nem is minden nap van, de ettől függetlenül többször nyitva van, mint nem, tessék belőle tulajdonképpen tájékozódni, és nagyon-nagyon jó kis italokat mutogat nekünk, finom rövideket, és még bakalit nemed is van itt a palon, úgyhogy nagyjából ennyi, de van itt még egy Nagy Kovácsiból származó bejegyzése, amit azért mindig szeretnék veletek megosztani. Erre kicsit egyébként nagy szénás menedékházként hívható ételem és sörözőről megint bevisszom, milyen jó kis magyar helyek vannak, amit én sem ismerek. Ugyanis megint beigazolódott, hogy nem szabad az italap megtekintése nélkül rendelni, mert ha kicsit drága a hely, egy pohár Pilsner Urquell például ezen a helyen 1290, vagy egy korsó 1490, hát nyilván akkor korsóval érdemes, azért itt még régi telepon, fülke is látható, kockásavarosszal, virtigli gyönyörűséges helyen, régi korsókkal, amit én nagyon-nagyon imádok, hogy az a fél a korsó, amiben nem folyik, csak kiúgy a sör, vannak mostanában ezek a rettetes lapos korsók, megemeled a szanaszét, folyik a havja, ez nem ilyen, és nagyon szépen még az asztalterítő gyönyörűen úgy van megcsinálva, hogy az illeszkedjen az asztalhoz, ez sem annyira gyakori, pláne mostaság. Természetesen van televízió, meccset nézni, de ezen mellett azért rengeteg régi-régi dolog igényesen, nem too much az egész dolog, hanem szerethetően nagyon jó néz ki faberakással, úgy utóbb egyet mindenféleképpen ajánlom szíves figyelmetekben, ne felejtsétek el, nagy szénes menedékház, étterem és öröző Nagy Kovácsiban, természetesen fogyasztatok ott is, mint mindig, felelősséggel. Na de nem sokára érkezik a Boris Kopp, még gyorsan egy dal, jön a DJ Szatmári muzsika, ez pedig a 100 évig elmények.

Gyekes volt, érdekes, kellene beszélni, vagy kívánok, és hogy tetőfedő kollégákkal együtt vagyok, remélem azért ma már nem dolgoztok. Zsolt Üdvusztán, szép napot kívánok nektek is, nánán. Nánánánánánán. Jaj, de vele mentem ebbe, szóval érkezik egy felvétel a Grúhazzal, akik egyébként Ványászlapon Tatabányán fognak élő koncertet adni. Érkeznek Csutiék, és a dal pedig a szavakon túl, de közben elmondom szavakkal a Boriszkopot.

augusztus 20-a, és természetesen Kósókkal az elején, mint ahogy megszokhattátok ezt már tőlem, egészen pontosan csütörtökön egy családi program vagy közös terv váratlanul megváltozhat, de ne bosszak, hogy emiatt az improvizáció végül sokkal belül, mint hozhat, ma többet ér a rugalmasság és egy kis humor, mint az, hogy ragaszkodsz az eredeti elképzeléseidhez. Bigák, ne próbálj minden váratlan fordulatot megakadályozni ma, a kapcsolataidban azonban fontos, hogy ne vállalj el minden pusztán kötelesség. Tudatból nem kell mindenkinek megfelelni azhoz, hogy szerethető legyél, bizony. Ikinek egy váratlan találkozás vagy érdekes beszélgetés egészen új gondolatokat indíthat el benned, ha valamit már megígértél, próbáld betartani. Ez mondjuk mindenkire vonatkozik szerintem. Rákok, ha éppen a szeretteid között alakulhat ki kisebb feszültség, mindenki máshogyan képzeli el az ünnep napot, akkor lehet, hogy neked fontosabb lesz a nyugalom. A nyugodtabb beszélgetéshez neked is jogod van úgymond élvezni a napot, úgyhogy nem feltétlenül fontos az esemény. Oroszlán, élvezd a figyelmet, de ne akarj mindenáron te dönteni a programokról, a szerelemben is kellemes meglepetés érhet, ha pedig egy régi ismerős jelentkezik, ne kezd el rögtön találgatni, mit akar. Hát miért? Mit csináljon? Szűz! Na, nem feltétlenül baj, hogyha nem alakul minden a forgatókönyv szerint ma. Egy családi vagy baráti program sokkal kellemesebb lehet, ha nem te vállalod magadra az összes szervezési feladatot. Ugyanhogy ugye? Mérlegek! Vigyázz ma, hogy a béke kedvéért nem úgy mindenre automatikusan igen, nem kell ebből vitát csinálni, de saját álláspontodat sem szükséges elhallgatni. Tényleg vigyázni kell az én igenem, hogy gondolj bele, azt kérdezik, hogy kézed nagy pofont, és akkor mit mondasz rá? Igen. Skorpió, ne töltsd az ünnepapot azzal, hogy minden gesztus mögött rejtett jelentést keresel, a pénzügyekben ugyanakkor ne hagyd, hogy az ünnepi hangulat túlzott költekezésre csábítson, de nem, nyilasok. Ha teheted, mozdulj ki ma, találkozol olyan emberekkel, akik feltöltenek, hogy válaszolj olyan programot, ami eltér a megszokottól, csak arra vigyázz, hogy lelkesedésedben ne feledkezz meg azokról, akik számítanak rád. Na most akkor csinálj programot, vagy ne csinálj, ugye, hogy milyen nehéz? Bak, mint a boriszka, az ünnepnap jó alkalmat kínál arra, hogy egy időre félretedd a kötelességeket, még akkor is, ha gondolatban már a következő feladatokon jelenlesz, nézd már, ismer valahonnan. Nem kell minden szabad órából hasznos időt csinálni, egy családi vagy baráti programban váratlan változás jöhet, amely elsőre kényelmetlennek tűnik, és nem kijön ide, de végül is felszabadító lehet. Kapcsolataidban pedig figyelj arra, hogy ne csak gyakorlati tanácsokat adj, valakinek ma egyszerűen arra lesz szüksége, hogy meghallgass. Hát ne haragudj, nem a jó, köszi, bízöntő. Azt mondja, hogy a találkozás hírva spontán megkíves lehetőséget villantott fel, amelyre egyáltalán nem számítottál. Egy közeli kapcsolatban valaki több figyelmet igényelhet tőled, és most fontos lehet megmutatni, hogy a szabadság vágyad mellett az elköteleződésre is képes vagy. Végül, de legutolsósorban a halakoroszkópja, nem kell mindenkit megmentened, váratlan ötlet, utazás vagy beszélgetés inspiráló felismerést hozhat, ha régóta gondolkoz valamilyen változásokon, ma még nem feltétlenül kell döntened. Így van, döntéseket el lehet kicsit halasztani a holnapi napra akár, reméljük. Ettől függetlenül velem délig mindenféleképpen a magyar muzsikákkal itt találkoztatok, és sose adjátok fel, kivéve, hogyha az egy villanszámla, jön a halott pénznóta, és az amikor feladnád.

Telestomónak, hogy köszönöm szépen, ez a fantasztikus rengeteg képet, amit küldött, gondolom ismételten egy fantasztikus autó kiállításon vettél itt. Igyekszem az adás után megnézegetni és gyönyörködni benne. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindig gondolsz ránk. 11-11 most már elmúlt, úgyhogy volt ilyen, hogy mindegy.

Kéne szépen a kutyatenyésztő közül, amár magyar hírekről is beszélünk, hiszen csak-csak magyar nappan. Kettő darabot mindenféleképpen kiemelnénk a leghatékonyabb házőrző kutyákra. Kéne szépen a kubasz például a magyar fajták között évszázadok óta a leghatékonyabb terület őrzők közé tartozik. A szakértők szerint ez a kutya önálló gondolkodású a saját területén nem ismert réfát, családját minden körülmények között megvédi. Igen, sokszor agresszívak egyébként a kubaszok. A komondor pedig hasonló tekintély parancsolású, megjelenésével és különleges szőrzetével a porták áthatolhatatlan védelmezője. Éjszaka rendkívül éber a behatolókkal természetesen határozottan és ellentmondás tűrően lép fel. Úgyhogy ezt a két kutyát mindenféleképpen érdemes tartani akkor, hogyha erős házőrző állatot szeretnél és a magyar fajtát választanál. Na de most kell, hogy DJ Deka érkezik, Kriszti fog nektek mindjárt énekelni.

hallottam, a tényleg magyar ünnepünk ez, és igazából egy nemzeti hazai, és tényleg nekünk lelkünk egy simogató állam alapító ünnep van. Miket gondolnak rólunk külföldön, csak a jókat mondanám. Természetesen nem csak a jók vannak, de milyen is a magyar ember? Öt olyan jel, amiből állítólagosan belsőnként föl lehet ismerni az igazán intelligens magyar embereket. A magyar ember többsége kutatások szerint gyorsan átlátja a helyzeteket, a magas intelligenciával rendelkeznek nagyon sokan, és ha elsőre bonyolultnak tűnő helyzettel találkozik, akkor is megtalálja az összefüggéseket. Van a magyar embernek humora és öniróniája, ez teljesen tök igaz. Az éles eszű magyar emberek sokszor képesek egy jól időzített megjegyzéssel enyhíteni a nehéz vagy kellemetlen pillanatokat, azonban egyébként nem azt jelenti, hogy elbagatelizálják őket, inkább képesek kívülről is szemlélni önmagukat. Nagyon sokan, és ez pedig nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy nem igaz, de tényleg így van, hogy valóban odafigyel másokra sok-sok-sok honfitársunk. Az érzelmi intelligencia, vagyis mások érzésének felismerése és erre reagálása ugyanolyan lényeges része a magyarságunknak. Ez a figyelem együttérzés segít abban, hogy tartalmas kapcsolatokat alakítson ki, azokat például hosszú távon is fenntartsa, ilyen például a barátság. Szívesen tanul a magyar ember, nem mindig gondolja azt, hogy mindent tud, mert kíváncsiak és nyitottak talán, ha túlzottan is. A fejlődés számukra nem ér véget az iskola befejezésével, szeretik mélyíteni a tudásukat például. És nagyon fontos az, hogy ez is ilyen érdekes tévét, hogy nem így van, de én is nagyon sokszor láttam ezt, hogy van hazánkban a honfitársunk legnagyobb részének bátorsága szembenézni önmagával. Az önismerethez nem csak őszinteség, hanem komoly bátorság is szükséges, nem próbálja mindenáron másokra hárítani a kudarcokat, hanem igyekszik levonni belőlük a megfelelő következtetéseket. Jutottak erre a következtetésre a kutatók. Én azt gondolom, hogy teljesen így van, és hát büszkék lehetünk tényleg erre a kedves kis szép kis országunkra, de akkor is.

csak elég pedig az Istennek megadják az ünnep, mondját némi iszogatáshoz, reggel 7 óra volt, hát egészségetekre váljék. Nagyon-nagyon jó, amit csináltak. Jaj, nagyon szép kutyákat, hogy nagyítom, mert ezt a videót később megnézem. Szerintem annyira kutya nem örül ennek a kinézetének. Kicsit úgy néz ki, mint a gyerekkori Demián Ferenc. Na, Encsike! Sziasztok, kedves Buliska, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű, szép, hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, szeretettel neked pedig jó adás, köszönjük szépen! Varga József úr mutatott nekem, hogy Golden Retriever lesz a kiskutya, nagyon aranyos, Istenem! Nagyon szép kis anyag, ugye milyen cuki? Na, már is boldogat hátul hallom hangját, úgyhogy neki is nagyon-nagyon tetszenek ezek a kis kutyák. Jaj, Ati írja nekem, szervezetes Attila, na hát milyen jó, hogy eszültem a Trabantot, mert hogy van egyféle, hát gótrabizás a vízben, Csepelszik, ez fantasztikus, csepeliek, üdvözlök mindenkit, Attila, téged is. Na, de muzsikálunk tovább, ám érezd a ritmust?

Köszönöm, hogy kedves szavakat mondasz, és írja, hogy mondasz a hegesztő jelen. Vagy ezt a kis írja magát, na most akkor még legyen, vagy ezt például Csorvásról. Üdv mindenkinek, aki a legszuperebb rádiót választotta, nagyon szépen köszönjük, nagyon kedves tőled. Igyekszünk ennek a titulusnak.

Kézzel István napját ünnepeljük a mai nap folyamatán, mondanom sem kell. Görög, német, magyar eredeti jelentése virágkocsi, ugye nem mondod, de mondom, azért hallod egyébként, amúgy nem hallanád. Úgyhogy minden Istvánnak, Steve-nek, Pistának, Pistukának, Pistulának nagyon-nagyon boldogságos névnapot kívánok. Azt mondja, hogy vannak érdekességes másodlagos névnapok. Filbert, Samuella, Vajk, Osvin, Periklés, Samu, Samuel, Stefánia névnap is van. Holnap majd a Hajnák és a Sámuelek külön is ünnepelték a névnapjukat, nekik is boldog névnapot. Szűcsi napcsiszolt, ma sem hagynám ki, nagyon boldog születésnapot kívánok magam és kollégám nevében. Éljen nyakig a Holiday Emergency Hall.

kérjük, kicsit beszéljünk azért augusztus 20-áról. Hogy is van ez az ünnep? Első László székesfehérvári bazilikában szentjavatta, 1038-ban meghalt első Isten király relikviáit. Ennek emlékére ünnepeljük a Szent István királyt és a keresztény magyar állam alapítást. Tudtátok? Szent Istvánnal egy időben szentjavattak egyébként Gellért püspököt is. Gellért egy megvan. Ez alkalomból első László kiengedte Salamont a börtönből, aki 4. Henrik német római császárhoz utazott Regensburgba. Szent László uralkodási idején az első Isten által minden évben nagy boldog asszony napján, azaz augusztus 15-én tartott törvénynapokat áttette, így aztán augusztus 20-a István a király napjára, és István király szentjavatásának napjára. 1342-től az én kedvencem Nagy Lajos uralkodásától kezdve egyébként Szent István ünnepének napja, a keresztény egymás magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar ünnep egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvette a naptárakba, elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amely ettől kezdve minden évben körmenetben vitték végig a városon. Köszönjük neki! 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappal is nyilvánította. Az aztán hadd mondjam tovább, hogy és milyen érdekes, hogy ebben az esetben még a hazugok is milyen jó fejek voltak, milyen normálisan tudtak hozzáállni ezt. És aztán volt nekünk egy ilyen Rákosi korszakunk, aki elvette ezt az ünnepet. Igazi munkaszüneti nap volt, mert azért annyira nem voltak bátrak, hogy esetlegesen ne legyen valami népfelkelés miatta, de nem Szent Istvánnak, hanem az új kenyér ünnepének tartották. Aztán ugye ez a rendszerváltás után, vagy ha jobban tetszik, módszerváltás után, hál' Istennek visszállt a rendes helyére, de hát úgy tűnik, hogy van olyan politikai hatalom, ami semmit nem tudott tisztelni. Én bízom benne, hogy azért marad Szent István ünnepe.

engedjetek meg, hogy záró dalként egy gyönyörű dallal búcsúzzam, ami kipedi talán a legjobban, amit én gondolok erről az ünnepről. Nem akarok itt pátoszoskodni nektek túlzottan, de azt kell mondani, hogy akár határon, túl határon, innen, független attól, hogy a külföldön ez nem ünnepnap. Picikét talán mindenkinek érdemes erre a 3 perc, 22 másodperce majd megállni, elgondolkodni rajta, hogy milyen magyarnak lenni. Anyanyelvünk, az édesanyánk, édesapánk emlékeit tovább örökítve, a hagyományainkat, azokat a hőseinket, akiket nagyon-nagyon szeretünk és tisztelünk. És talán bizakodva a jövőre is, hogy ez a pici ország, ez a 9-10 millió között levő ország, ez megmarad, ez nem veszik el, nem lesz jobban európaibb az európai országoknál, és nem lesz kelet-európaibb Kelet-Európánál. Bizakodjunk abban, hogy ez az ország ami jó megőrzi, ami a rossz levetkőzi, kevesebb okos tojás lesz, és több gondolkodó, és több érző ember, és talán a gyerekeink, az unokáink is úgy néha, hogyha nyer a csapat, vagy a versenyző, vagy az olimpikon, és felcsendül a magyar himnusz, akkor ő is vigyázba teszi magát, mert azt mondja, hogy megtiszteljük a versenyzőt, megtiszteljük az országot. Hogy minden olyan, aki a történelmünk során a magyarságért tett, az gyönyörű emlékbe foglaltatik, nem feltétlenül az magyar állampolgárnak, vagy magyarnak lennie. És remélem, hogy ha létezik onnan, hogy odafönt, akkor föntől is vigyáznak ránk, és megtartjuk ezt a szokást, hogy jó sok ezer éven át ezen a napon a magyarságunkra emlékezzünk mindannyian. Én ezt kívánok, sok erőt, sok egészséget. Jön az áradal, én köszönöm, hogy hallgattatok, és boldog augusztus 20-át, boldog nemzeti államalapító ünnepet kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

a jó kis zenéket, bár én nem hallgattam, most estem be ide a stúdióba. Augusztus 20-a, 13 óra 5 perc. Zenélgessünk egy kicsit, egy kis surci beugróval. Tűz és víz. Na meg a burai. Sziasztok! Kellemes, rohadt meleg augusztus.

Jaj, megfulladok. Elnézést. Na szóval, hol tartottunk? Erdőszentgyörgyből, az is a család. Örül a meglepinek. Szuper, hogy újra hallhatunk. Isten éltesse a Magyarországot, a magyarokat. Boldog ünnepet Szent Istvánnak. Hello, is a család. Hello, Erdőszentgyörgy. Hello, Erdély.

Na nézzük a Vibert. Halihoz, mi van velem? Jaj, Simon, beszéltem a Simon valamelyik nap, aztán beszédhibás lettem. Vagy diszlexiás, vagy mi van? Halihoz, jó, Sursi!

De nézzük tovább, mert plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Hello DJ Sucit, neked is kellemes hűsöt, hűvöset a Sparhelt mellette. Köszi, Jani, köszi.

egy közelebb. Engedd, hogy én is ott legyek, látni akarok. Itt van velünk Encsike. Surci, te vagy? Nem. Hogyan már? Ha kinézed belőlem? Szia, Encsike.

tudod, nem kívánság, műsorban vagyok, Burlicár. Közti üdv Polgárdiról, a medence partjáról. Medence partjáról lesz. Szia, Köri!

Pesdi érte, puszcsika, köszcsike, encsike. Nem is tudtuk, hogy lesz a Csabi, azt se tudtuk, hogy leszek én. A Boriszka reggel beírta magát, aztán pont úgy értem haza, vagyis a stúdióba, hogy akkor gyorsan beugrottam, aztán közben bevéste magát a Csabi, úgyhogy ez nem volt előre eldöntve, úgyhogy sehol nem volt még fent. Ez ilyen hirtelen felindultságból elkövetett, de beugrós.

után 15 órától, addig meg majd meglátjuk, akkor lesz beugró. Mindenkinek kívánok további szép hosszú hétvégét, hallgassátok a szupert, Csabinak, Kukorinak, meg a Bagolynak.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes. Csütörtök délután kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. 2025, 8.-20-át írjuk. A Magyar Államalapítás ünnepét. És nagyon szépen szeretném megköszönni kedves kollégáim adásait. Tisztről hallottátok Boriszkát. Hiszen délig, talán pedig DJ Shoot szugrottva hozzátok. Így én is megtettem. És kívánok mindenkinek jó rádiózás, jó szórakozás. Bárhol vagytok, bárhol is legyetek, bármit is csináltok. A Super DJ Rádió veletek van. És én nem csak magyar felvételeket hoztam a mai napra.

ennek így lazító zene is belefér szerintem a mai napba. Hiszen ilyenkor ugye melegben nem olyan aktív az ember, megint jó meleg lett gyerekek. Elsőtenénk pedig Annie Golding, Love Me Like You Do, ATV remixébe hallhattátok. Pedig már Jack Maddox, a Wonderful Life, Steve Montana mixében.

fantasztikus aranybábel számon tovább, és 7 20 36 70 45 95 95 5-ös. Ilyen lehet küldeni az üzeneteket. Hol hallgatjátok a Super DJ Rádiót, hogy telt a napotok? Honlapunk címe is változatlan, tipa www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi. És persze a fő csatorna mellett még ott van ugye a Eurodance csatornák, a magyar zenék csatornája. És napja is sláger egy-két évre visszamenőleg dance csatornánk.

ugye ezt a feldolgozást eredetiben, ha jól tudom, akkor Black énekelte. Az se rossz kis zene, ugye? Tehát tudjátok, 80-as évektől napjainkig. És itt is van velünk a leggyorsabb Encsike, aki egész kis regényt írt nekem. Szia-szia, Encsike! Szia, kedved DJ Csabi, sziasztok, szuperek! Encsiket a fülel továbbra is. Szuperek vagytok a sok beugró adással, csodás szép délután kíván neked is minden kedves SDL hallgatónak, valamint nagyon szép hosszú hétvégét, ja is persze Pistulának, Kemenes Pálfára, és Isa Istvánnak, Eddő Szentgyőre nagyon boldog névnapot, esetleg ma tartják. Minden kedves István nevű hallgatónak is, Csabi neked jó adást, nekünk pedig kellemező hallgatást, pusztjuk Encsike, nagyon szépen köszönjük. Az Istvánoknak pedig boldog-boldog névnapot kívánok. Gyerekek, én annyi mindent csináltam, meg még fogok is jó pacolat bográcsba főzni, így adás után. Most tudom, hogy milyen négy nap van, de köszönjük Encsikének.

figyelj, szuper, megyünk tovább. Jó kis lazító zenével. A zenét megalkotta Damrug is Kevin Vokál remixében fogjátok hallani. Figyelj!

itt is van velünk Isa István, Isa család Edő Szentgyődből. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Ott egy nagy piros szívat, köszönöm szépen. És kedves Isa István, ennyit ér nekünk, hogy szuper délután kíván neked, kedves Gigi Csabi Eddiből, Edő Szentgyődből. És a család még mindig jelen, nagyon örülünk a meglepinek, és hogy újra haladunk, csodás napot kívánunk mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat, Isten éltessen mindannyiunkat. Így van, Istikém. Védőit arról már ne feledkezzetek el. Így van, így van. Most már, hogy megismertitek, Grőz 2000. Jó vinyl. És ugye még ilyenkor nem szoktunk belecsapni a BPM-ekbe így a műsor elején, de már szerintem az is megtörténik. Lesz itt minden. Mint a jó boltba tudjátok, ha ma nem volt bolt. Remélem mindenki beszerzett mindent időbe. Holnap megjött az éhezők viadala.

ugye hallottam, kedves DJ Surci kollégámnál, pár kívánságot átlökött nekem. Köszönöm szépen, kedves Surci, jó főzőcskét és neked jó mosást. Itt van velünk kedves Köri is, hello, hello Körikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabikám, szeretnék kérni az Afrika Bambatától a Field Vibe üdő Polgádiról, a medence partjáról, Vivi Barbie Zalá, Lackó Zotyek Köri. Körikém, jó szórakozás, jó pancsolás, nektek ilyen időben mit is lehetnem csinálni? A Super DJ Rádió adásba lenni, ugye? Hát tudjátok, vasárnap ígértem, hogyha lesz egy kis időm, akkor jövök előbb is. Kívánságot pedig majd megnézem. Nem ilyen sárga gubikacsátok is van a verencében.

persze ne feledkezzünk meg azokról se, akik ilyenkor dolgoznak, nekik is kitartást kívánunk. És mielőtt tovább mennénk kedves köréi kérésével, természetesen, hogyha megvan az ellen, nagyon szívesen lejátszom. Jöjjön hozzánk egy DJ, aki a lányával, My Name-val járja az országot. Ő nem más, mint Stervinszky Karcsi bácsi. És egy olyan zenét alkotott, gyerekek. Mennyalom mind a 10 ujjamat.

0: DJ Csabi pörgeti.
1: Hát aki ugye szemfüles, az már hallja a kis dobhártyáján. Bizony-bizony Ginthouse csinált egy mashupot, illetve egy bootleget. A Rádió Slév és az a bizonyos diszkografi, ugye, aki senkinek nem kell bemutatnie. Hallgassuk egy kicsit akkor, aztán pedig érezzük a rezgést.

látom, kedves Csoki Zsolték is bográcsoznak. Szia, szia Zsoltikám, nagy pacsi nektek. Szia Csobi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Zsoltikám, mi van abban a bográcsba? Mesélj már nekem. Állam pacal lesz. Finom-finom legyen.

0: DJ Radio. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Van velünk Gulizs Imink is. Hello, hello, Imikém. Sziasztok! Azt hiszem, nekünk szétabott. Szia, Csabi, boldog augusztus 20-át. Jó, hogy jöttél. Köszönöm szépen. Nagy pocsi Iminek.

És itt van velünk kedves Zoltán és Budai Zoltán. Hello, hello Zolikám, sziasztok, nagy pacsi nektek. Zoltán jelenkezik, Pacsi Csabi, csak így tovább. Köszönöm szépen, Zoli. A BPM legyen veled.

és itt van a kedves Borsos Olivér is. Hát úgy látom, ott is bográcsos, birka, pöri gyerekek. Jaj, de jó, jaj, de finom. Itt birka készül, ő az is a családnak, pusztjuk a Encsikének. Olcsika. Ez nagyon nagy. Mind a következő zenénk, Afrika Bambata. Igen, sajnos nincsen közöttünk. Elúttal most egy Száki Mák. Kicsit lassított verzióban.

És ismételten vájbőzett kedves Köri írja nekünk, bubikocsa az is, de flamingó meg hideg sör az van. Így kell ez, kedves Körikén, kaptam egy képet is. Nagy pacsi jött a flamingó neked. Mi megérezzük a rezgést.

Csodálatom, ismét van egy számkérünk, kedves pápa Imre személyében. Szia, szia Imikém, üdvözletem nektek. Szia Csabi, itt vagyunk Tisza Csegén, mamáiknál nyaralunk. Szeretnék kéni Vodó Serrano, Lord Bumping című zenét üzenjük a gombkötő gulyás családnak, és a pápai mamának, hogy köszönjük, hogy vannak nekünk. Köszi Csabi ezeket a remek zenéket, örömmel hallgatunk, ölelünk. Pápa Imi és családja, nagyon szépen köszönöm, Imikém, nagyon kedvesek vagytok. Nézem a két felvétel, de előtte majd. Egy kicsit majd fejjebb piccentem a BPM-eket. Piccen, paccen, druccen, dassen. Érkezik hozzánk az egyik nagy kedvencem. A zene címe I Get to Feeling. Egy páran szerintem tudják, miről van szó. Scott Project lesz.

És kedves hallgató, ne felejtjétek el, utább is lesz még élő műsít a Super DJ Rádion, 17 órakor érkezik hozzátok Kukori bácsi, és itt megkapirgálja a zenéket. Egészen 7 óráig fogja nektek tolni a zenéket, vagy szerintem lehet, hogy még marad is. Bízunk benne. 10 órakor pedig vár benne ezeket éjjeli vagyunk, Őszegi Gabi. Remélem kitölti még itt valaki ezt a 3 órát. Ne adjuk már műsor nélkül ezt a augusztus 20-át, ugye?

A zene pedig kedves pápaimi kérésére szól. A öreg kaszoboló penge, ugye?

És itt van velünk Viberünkön Bandeszis, Csorvásról a Heggesztőről. Hello, hello, Bandeszkám, sziasztok, üdvözletem nektek, szia Csabi, vagy ez Heggesztő jelen Csorvásról. Üdv mindenkinek, aki a legszuperebb rádiót választotta, a legszuperebb műsorvezetőkkel, így van, kedves Bandeszkám. Köszönjük szépen neked, üdv vagy ez és Karcsi.

És itt van a linket, ez Szabó Gabi is. Hello, hello Gabikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Ez jó keverés volt, tetszett, üdv DJ Csabi. Köszönöm szépen. Végre a kocsiba kaptalak el, kaptam egy mély nyomóról egy képet. Hát Gabikám, akkor tudod, mit kell csinálni. Oda kell nyúlni, fel kell pecinteni a hangerőt. Azért vigyázz az úton magadra. Hiszen tudjátok, mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Főleg ilyen nagy melegben, ugye? Vigyázzatok magatokra!

Ő pedig már nem is így Run DMC és Jesse Simmons ködöse. Paradise 2021-ben Jay Lambert alkotta a zenét. Tudjátok, új köntös.

0: le legyen tánc.
1: Remélem, Merencébe lehetem táncolni. Éppen valahol Garden Party van, vagy valami ilyesmi. Meg lehet egy kicsit riszálni. Riszálom így is, úgy is, tudjátok.

kedves Kolozsi, meg újabb Viper üzenete. Úgy, ami nem semmit, ami csapaszt teljesen megszédítesz. Mikém az én eszédű, meg vigyázz magadra. De köszönöm szépen, nagy pacsi. Hatalmas vagy. Az a helyzet, Imikém, hogy ilyenkor bölgöl a műsornál. Meg úgy általában, tudjátok, soha nem készülök. Csak úgy olyan spontán.

itt van velünk kedves Kaszab Timi is. Szia, szia Timi, én üdvözletem. Szia Csabi, üdv minden kedves hallgatónak. A Timi kém akkor is szállt meg.

az Atom Maki. Itt van velünk kedves Hegere Dibor és Nelly Gyöngyös Halászló. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, szétabot kívánunk mindenkinek. Nálunk most kezdődik a pizza party. Ebben a szuper időben szeretnénk kérni Strongit, a Ladát gyerekek. Már nagyon régen hallottuk Nelly és Tibi. Köszönöm szépen és jó pizzázást nektek. Finom legyen. Én nyitom az ablakot, lehet küldeni fénypostával. Vagy elrepülök értem, mert rendszerűen helikópáterrel nem vagytok olyan messze.

Bizony-bizony gyerekekre is nagyon-nagyon sokat. Lóttuk ugye a diszkó parketját, koptattuk a lakkot a parketról. Már nálunk a műfázó linoleum volt. Milyen szép szó ez, nem linoleum. Mindegy, a jókedv a lényeg, ugye?

0: Magyar DJ Rádió. Neked zenél.
1: És akkor Real to Real és I Like to Move után megyünk tovább. Kedves Hegede Tibinek oda gyöngyös halászra, hogy finom legyen a pizza. Jó, megfűszerezzük. És hát ugye sokunk emlékében él az a bizonyos Lada, amikor kiszedtük a fél motort, az még akkor is ment, gyerekek. Nem mint a mostani kocsi, nem indul el, ha nincs benne szévédő, mosó, folyadék.

0: Houston, very big.
1: Rada, soha nincsen baja, pottanyád a szuka, a látom egy bazuka, a legjobb a sorada.
2: És bizony-e?
1: Pottanyád a szuka,
2: odabéljük neki,
1: most haza,
2: kicsapja a farát.

0: kedves Körének lenne egy kívánsága. Kavikám, annyira jó hangulatot csinálsz itt nekünk. Kérnénk egy zenét, hogyha lehet, légy szíves. Zombie Nation Crowd Cut. Körik, én megnézem. És köszönöm szépen, hatalmasak vagytok.
1: Soha nincsen baja, patanyád a szuka, a váltom egy bazuka, a legjobb a saladat.
0: Körköző zenével kicsit lejjebb piccentem a BPM-et. Ne ijedjetek meg csak 140-re.

az úriember neve Rocco bácsi. Hát tudjátok, nem az a Rocco. I don't love, turn me up. Minden mixben mekkora zene. A gyere, szuper. Toljuk meg, mint a lopott bicikli, tudjátok?

Kedves Kaszab Tim újabb üzenete. Azt hitte, nekem nem csinálok most semmit, pihengetés van. Kedves Tibikém, jól teszed? Hát nekem volt egy kis villanyszerelés délelőtt a szomszédba. Egy kis levesfőzőgetés az asszonykámmal. Ott egy kis zenégetés, utána viszont pacal pörkölt főzés bográcsban. És persze hallgatjuk a szuper DJ rádiót.

persze, ugye mondom, hogy valahol dolgoztak. Itt van velünket és Rubi György. Hello, hello, Gyurikám, sziasztok, üdvözletem nektek, üdvözlő Szarvas is jelent. Parkettával ünnepeljük az államot. Hitaltárs magyarok lesz, szebb világ is. Fogunk még nevetni, kaptam egy képet. Nagyon jó az, kedves Gyurikám. A zenékkel ma jobban haladtok. Következő zenénk pedig szintén kérésre fog menni. Kedves körének kérésére.

0: Zombie.
1: Eki zombi.
0: Zombie Nation.
1: Senki ne ijedjen meg, nincsenek bent a kamrába, se a boilerba, csak itt a Superán.
0: Zombie Nation.

Nem is tudom, kedves hallgatók, hogy ez a zenét mikor játszottam utoljára. De jó kis remix, az tuti.

Itt van velünk kedves Kokó Kovács László is. Hello, hello, Lacikám, nagy pacsi nektek. Pacsi Csabi folyamat. Szerintem azt akartad itt, hogy folyton hallgatom az SD-et, hazaértem egy horgásztúráról, aztán pakolás tölt ezzel Csabikám Pacsi. És mondja gyorsan Lenin Mauzemulának. Lendo Júlmázalása. Köszi Lacikám. Málinóleum. Sárga bögre, görbe bögre, ugye? Nagy pacsi neked.

Nagy zene. Kedves Kovács Laci, van még egy olyan is, hogy el kell káposztás hidrotalanítottátok. Ez mit szólsz? Bizony, hogyha betanulja az ember, akkor megy az. És itt van velünk kedves Andis is. Szia, szia Andiskám, üdvözletem nektek. Szia Csabi, Andis jelen Kecskemétről, nagyon szép hétvégét kívánok neked, és minden szupernek. Műsor kiváló, mint mindig, nagyon szépen köszönöm. Dombolunk a konyhában, felújítás utáni pakolás volt, ezért ebédből most vacsora lesz, de ilyen zenék mellett minden is jobban, a hatalmas pacsi. Andiskám, nagyon megtisztelek, hogy te, köszönjük szépen nektek. Remélem szuper lett a felújítás. Nagy táncolásban, de tessék vigyázni magatokra, elni csusszanjatok. Meg persze, ugye van védőital. Pedig egy kicsit kizombiztuk magunkat, megyünk tovább. Kicsit beállítom ott a Delorean, a Fluxus kondenzátor dátum kijelzőjét 2025-re. Figyelj csak, mi jön hozzánk, figyelj csak!

insane, call me Mr. Vain. Call me Raider, call me wrong, call me insane, call me Mr. Vain. Call me Raider, call me wrong. És ismét láttam Vibe üzenet. Itt van velem kis szívem Vibe-ünkön. Kis feleségem, ugye? Azt hiszem, sziasztok, szuperek, sziasztok, hát ez pont az adnak pucoláshoz való zenék. Szóval ne is törjük meg a lendületet. Szeretném kérni dűnét egy szuper pőgő számát. Pucolja is. Kis szívem kitartás teket, az elébb még nem csináltál semmit. Addig kedvet kaptál a zenékre. Még mielőtt tovább mennénk kettősem kérésével, jöjjön már egy olyan zene, gyerekek, szintén ilyen bolondozó, hát tudom, olyan bolondozós napom van, remélem senki nem maragszik meg rám.

kedvesi Jánosok! Igaz, hogy ma István van, de most ez a zene Jánosoknak szól. Jó, szóljon az Istvánoknak is! Tessék figyelni, fülelni!

Karina Maši da Brena i Janos. Ja to se dibe. Vedo čenči ke perigosti je drago, čo bi mi mindi amnegata resto Maši grokot. Ad ala lovito moku žuca von. O parom, telek som se idio. Čike akor, ojra. A mi to idle počísal, co leudírtem. Tak tak mondani, rossz, aki rosszra gondol. Egyébként forgattak róla egy filmet is ugye a Netflixen. Hát nem irigylem az életét, azt tuti. És Köri pedig azt írja, köszi szépen, legjobbak vagytok. Köriként nagyon szívesen, ti is azok vagytok. Sőt, mondok, tovább megyek. Királyok vagytok. És Kokó Kovács László pedig azt írja, a jó moszi suszkúcs, kora olajszója. Aha. Loki mondaná, aha persze.

0: pedig érkezik kedvesem kérés egy dűne.
1: 100% sláger, megállás nélkül.

Kedves Kolozsi Imi pedig azt hívja, hogy hú, meg lett a bogrács, kajak egyetlen, finom lett. Még Súci elején tettük fel. Kedves Imi kémi, egy jó étvágyat kívánok hozzá. Én is majd nekiállok. Én pedig DJ Tiesto 2009-ből. Föregyen Industrie. Csak úgy lazán, mint a kazán, tudjátok. A segére DJ pedig azt írják, köszi a dal, gyűjtsd az ablakot, fénypost. Kibikén még egy kicsit várunk, mert nagyon meleg van. De a terasz ajtó nyitva van, ott kőzeted. Köszönöm szépen. És holnap pedig ugye program irány kumodaras, gyorsulási verseny. Megyek szurkolni a fiamnak. Aki szereti az ilyen rendezvényeket, tuning autókat, érdemes ellátogatni.

és itt van velünk. Ékezik hozzátok 17 órától Kukori bácsi, Jó Gabi bátyja, Nagy Pacsi, és a kedves barátom, kellemes műsorvezető.

0: És üdv a szupereknek, köszönjük szépen! És hát nagyon örülök, hogy megismerhettelek személyesen is. Le a kalappal előtted. Gyerekek, ő egy szuperember. És örülünk, hogy a csapatunk tagja itt a Super DJ Rádión. Várnak a hallgatók. Kedves nejednek is. Üdvözletem!
1: A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! www.superdjradio.hu

és ismételten Vibe üzenet. Itt van valami kedves Ilcsi. Szóládó, hello, hello, Ilcsikém, nagy pusztantás, öre és neked Hudinak is. Szia, drága Csabi, szép napot kívánok minden SDL hallgatónak. A Hudák család jelen egy nagyon elés és pusztas nektek. Köszönjük szépen, remélem, hogy hamarosan találkozunk is. Hudinak meg mondjad, hogy ne dolgozzon annyit. Kedves Borsos Olivier pedig azt jelenti, mivel palackos, pacalos vagy, egyszer próbált ki a csülkös, babos pacalt. Teljesen más étel, mint a klasszikus pacalt, de egy próbát mindenképpen megér, mi szeretjük. Ó, dűre imádom, DJ Otten is a legjobb volt. Köszönöm szépen, kedves Olivier.

itt van velünk kedves Csillag Otto is. Hello Otto, sziasztok! Otto, tudni kell, DJ Jobi. Kellemes ünnepet kívánok innen a Vajdaságból, üdvözlök mindenkit! Jánossal van DJ verzióm is. Biztos tuti lehet. Pedig megyünk tovább dűnével. Kedves ennek, hogy jobban megyen az ablakpucolás. És mindenkinek is.

0: kis hand in hand. Hát még eléggé nem izzadtunk meg, akkor most szerintem megfogunk. 171 BPM. Oda béljük neki. És kedves hallgatók, egy órá is telt a mai műsorból, 16 óra 3 perc van. Remélem mindenki szuperül érzi magát.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Szuper!

Kedves Bandesz következő üzenete. Jobbi vasárnap elmarad sajnos, de esetleg utólag kérhetném a Love Messi számot, egy szellemes üzenetet. Persze, csak ha nem gond, köszönöm szépen. Bandeszkám szerintem 17 óráig bele fog férni. Egy szellemes üzenet.

És ugye kedves hallgatók, a Dűn, hát ugye a 90-es években mentek nagyot ugye, a Happy Hardcore stílusban, nagyon sok zene volt,

Ez Csoki Zsolti pedig azt írja, csülök mindjárt megy bele az előre főzött köröm. Zsoltikám, jó ragadó szaptya lesz, ne szeressem. Jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. Nagy pacsi nektek. Tudod, kis feleségem, Annika kérése után megyünk tovább. Szellemes üzenettel, igen sok Jurens előadó szerepel. Scootertől elkezdve Sexapel, Eurotic, Fun Factory, Mr. President, színe java, ugye úgy is mondhatnám. Hát akkor hallgassuk őket.

ekkor átment, mikor megjelent. Itt van velünk kedves Mozsi, szia-szia Mozsi, üdvözöltem nektek is. Szia Csabi, szuper adást kívánok neked. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Neked meg szuper hallgatózás, szuper tevékenységet.

ismét Rájba 12-es Budé Zolitól. Azt hívja nekem Csabi túlóra. Ez a Zolikám. 17 órakor érkezik hozzátok. Kukori bácsi. Talán majd vasárnap. Köszönöm szépen.

ha már augusztus 20-a, legyen egy kis magyar is. Rufauz és a Hajnal Diszkó Remixben. Na gyerünk! Van velünk kedves Kelemen Tanás és kedves családja. Hello, hello Tomikám, sziasztok! Hello Csabi király, üdv minden hallgatónak! Minden ugodó, jó ismét hallani! A zene pedig mind mindig nagyon király, csak így tovább. Köszönöm szépen Tomikám! Vigyázzatok magatokra, nagy pacsi nektek!

Dead Fire. Hát bizony olyan is volt, ugye? Hodító táncok, őrült partik, és sokszor fájt a szívünk azért a bizonyos kiszemelt hölgyér. Valami mindent is túléltünk és néztünk előre. Egy szuper, a következő zene pedig hát egy kicsit lassított verzió lesz. 98 VPN fog elindulni itt a Super DJ Rádion. Egy nagyon-nagyon nagy kedvencem fog jönni, egy nagyon nagy jó kis magyar zene. Az előadót úgy hívják Kiwi. Miről fogna nekünk énekelni? Hát arról, egy forró nyári napról. Ami ugye persze most van, mostanában. Annyit mondhatnál, mit kezd magaddal, szíved értem fáj még. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Ő még egy nyári sláger. Ez is egy nagy kedvencem. Na figyelj, szuper! Kent be a hátam. Tüsi hajú barátunk ütő két vörös.

11 baj van, hogy a nyár nem tart örökké. De így van ez rendjén, ugye, nálunk minden 4 évszak előfordul. Milyen jó lenne, hogy nem kéne mindig nagy kabátot felvenni. Hát ezzel a bizonyos 23-24 fokkal, hogy megelégednék.

Hát bizony, bizony, nincs is jobb. Egy jó kis 52-es, ugye? Ez nem melegen, hanem hidegen. Egy szuper, megyünk tovább egy nagyszerű zenével. Ami szintén magyar.

ismét live üzenet. Kedves Ücsitől kaptam egy kérés. Megnézem, kedves Ücsikém, szeretnék küldeni ezt a zenét Hudinak. Még tovább megyünk ezzel a kérésen, megyünk egy másik zenével. Érkezik hozzánk Dance Lovers. És egy ifjú halász dala. Na gyere, csivész, toljad neki!

Hát bizony, kedves hallgatók, ugye a táncban néha nincs határ. Egyszer elkapjuk a ritmust, akkor nem tudjuk abba hagyni. Csak hogy elfáradunk. Én még nem fáradok itt a pult előtt. És ne felejtjétek, 17 órakor érkezik hozzátok Kukori bácsi. A törek kapirgáló, ugye?

következő zenével még maladunk. 120 BPM-en, ami szintén még magyar szerintem 17 óráig magyarozunk, magyar vizeken maradunk.

róla szól. Közreműködött Belkes Olivér és a Romantique.

0: lemezeket maximális fordulattal. DJ Csabi pörgeti.
1: És ismételtem Vibe üzenet, kedve Csoki Zsoltitól kaptam egy kéket. Zsoltikám, egészségedre. Zsoltinak küldenénk, amíg belefér. Az éjjel soha nem érhet véget. Megnézem, kedves Zsoltikám. De majd előtte jön egy olyan nóta. Igen, csak feltekintetek tőle.

a zene megjelent. Akkorát bulisztak rá a diszkóban. Egy kis zenei emlékfrissítés itt a Super DJ Rádión. Na figyelj!

kedves Csillag Ottó pedig azt mondja nekem, Viberünkön nagyon jó a zene, amiket nyomsz. Azt szeretném kérdezni, hogy olyan, hogy Neoton Familia Tini, de van-e kéznél. Kedves Ottókám, de sajnos már nem fér bele.

Johnny de Bordol. Teli van a hordol. Pörgetem, forgatom.

Kedves Isai István pedig azt írja nekünk, meghívnálak egy vagy több poharat, ez az István napi soros poharat. Kaptam egy poharat, amin egy csajszí látható, csaj újra ledobta a ruháit. Jól néz ki, kedves Istikém. Persze, hogy szőke. Na nem?

Hát remélem, hogy a születelőknek ugye tetszett a nóta, akik majd fognak születelni és jó finom-finom borokat csinálnak majd. Szerintem a magyar borok nagyon híresek, nagyon finomak. Következő zenénk pedig kedves Csoki Zsolték kérésére fog menni ott a medencéhez, a kis védő itallal a kezében, hogy felmelegedjen Zsoltikám. Szóparti is az éjjel soha nem érhet vége. Valami szépet.

hát remélem, kedves hallgatók, hogy mindenkinek szuperül telt a mai napja is, még fog is ugye a Super DJ Rádió veletek van földön, vízen, levegőben és még tenger alatt járóban is. Én meg mindjárt megyek, azt főzöm a pacaltot.

kedves Icsa István újabb Viber üzenete, hogy Kajc is pohára írja az anyját, mi? Jó mondod, Istikén. Én úgy szoktam mondani, azt a kutya betyárját. És kedves Kelemen Tomi, újabb üzenet, hát Csabikám, megint bebizonyítottad, hogy nem lehet nélküled ünnepi műsor. Köszönjük ezt a két órát a fiadnak, sok sikert hónapra. Tomikám, nagyon szépen köszönöm. Hatalmas ember vagy.

sziasztok, kedves hallgatók! Az éjjel soha nem érhet véget, ahogy Házi szokta mondani. Jöjjön már egy kis üzemanyag, de figyelj! Ha kell egy kis pénz, kerozin!

0: kedves Encsike, újra kedves újabb üzenet, drága Csabi, köszönjük a beugrani, szuper volt, szuper jó volt, mint mindig. Szép délután kívánunk mindenkinek, de a végén ilyen szőke.
1: Meg vagyok, bár lehetnék jobban.
0: Előítélet, ennyi, ennyi. Jó pacalfődés, üdv mindenkinek, pusztjuk Encsike. Encsike, ez a szőke, ez csak egy időzőjeles dolog. Szóval érted? Küldött nekem egy ölelést. Encsike, neked is egy ölelés. Pusztjika! Nekem semmi bajom a szőkékkel, tudod? Sőt, a 90-es években meg voltam bolondulva a szőke hajér meg a kék szemér. Kedves Hudák András pedig azt írja nekünk. Köszönjük szépen a két órát, Csucsu király. Én is köszönöm, kedves Andiskám. És vigyázzatok magatokra nagyon-nagyon.

egy jó kis Cosmix és a Ritmus szól. Kicsit besegített nekik Fernando. Segített nekik Fernando.

Csak a dob. És a szív. Éreznie kell, ugye? Mindenki érezte a BPM-et. Én is nagyon-nagyon szeretném megköszönni nektek ismételten ez a 120 perc kitüntető, megtisztelő figyelmét itt a Super DJ Rádion. Kicsi Csabit hallhattátok egy kis beugró műsorra. Hát ha előbb nem, akkor vasárnap találkozunk majd 10-től, de én tudjátok, a Zenei Kavalkád című műsorban. Addig is hallgassátok a Super DJ Rádiót. Nagyszerű kollégáimat érkeznek majd hozzátok. Facebook oldalunkon tessék figyelni a plakátokat. És persze mindenkinek további szép, hosszú étvégét kívánok, hiszen még van belőle bőven, ugye? Kedves Gyoki Zsolti pedig azt írja nekünk, a pacarról fotót szeretnénk. Jó van, Zsoltikám, rakok fel majd. Kedves Encsike pedig azt írja, tudom én, Csabi. Sziasztok, szép délután, pusztjuk-e, Encsike? Köszönöm szépen, Encsike. Tudod, imádás 1500-zal.

akkor, kedves hallgató, nincs más hátra, mint előre. Be is készítem ide a jobbod lejátszó, az utolsó zenét, amivel elbúcsúzok tőletek. Tudjátok, mikor a 2000-es években elhangzott az a bizonyos mondat.

az a bizonyos DJ Ghost remixében. Úgy csókoljon a szád, éges el! Ezzel a zenével is búcsúzok már a tőletek. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szép hosszú hétvégét kívánok még. És mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. DJ Csabi voltam és még leszek is, remélem. Mindenkinek minden jót kívánok, köszönöm szépen mindenkinek a sok-sok üzenetet, kérést. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, a BPM legyen veletek is a Super DJ Rádió. Sziasztok!

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hír.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Boldog születésnapot Magyarország! Magyarok, férfiak és asszonyok, legyen végre boldogság, békesség és szeretet, fogjunk össze, hisz a magyar legszuperebb népség. Próbáljunk meg összetartani, legyen végre békesség, boldogság és szeretet. Aki tudja, én nem politizálok, aki ismer is tudja, hogy nem politizálok. Magyarok vagyunk, és legyünk büszkék rá, határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkon malasztúr. Ez pedig már Demjén Ferenc, csodálatos dala, a honfoglalás.

Hát csodálatos, szép napot kívánok, kedves szuperek! Először is szeretném megköszönni kedves kollégáimnak, Boriszkának, DJ Sulcinak, DJ Csabinak a fergeteges műsorát. Nagyon szépen köszönöm, várunk vissza benneteket. Királyok vagytok, és lesztek. És kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást. Igazából most magyar dalokkal jöttem, de hát ki tudja, mit hoz a jövő. Hajrá magyarok, és hát persze Zambó Jimmy.

És hát itt vannak velem a Viberesek is, hála jó égnek, itt van kedves Encsike, szia kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike Füller továbbra is, gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, neked jó kukorékolást kívánok, és nekünk pedig kellemes zenehallgatást. Várjuk a sok évtizedet, felőlelő és igazi ritkaságokat, ahogy azt tőled megszokhattuk. Csapjunk bele a lecsóba, hadd szóljon. Pucsika Encsike, hát lesz minden. Köszönjük szépen, Encsike, kellemes fülelést. És itt van kedves Ugicám, Édikó, aki hajassát. Köszönöm szépen, hogy itt

zenehallgatást. Itt van kedves Mazsi! Szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi, köszönöm, kedves Mazsi, viszont kívánom is kellemes fülelést. Itt van Mihálovics József, szia Gábor, szervusz József, itt van az Izsa család, csodásan szép délutánt kíván néked, kedves Kukori bácsi, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, örülünk neked, hogy újra itt vagy. Az Izsa család jelen már várunk, csodás szép délutánt kívánunk mindenkinek. Kérlek, csüljet, csavajat nékünk, így van, fogjunk össze magyarok, bárhol is vagyunk a világban. És hát itt van kedves Kingon barátom is, néked is jó szórakozást kívánok, és eltaláltad, kapsz egy mezei piros bummelit. Ez pedig már a Geszti Péter és a Gringo Star. Télen, nyáron, nyár, jó fülelés, szuperek!

Felső tárkány, jó szórakozás, jó főelés. Itt van velünk Csillagottó DJ Obi. Üdvözöllek, Kukori bácsi, hallgatom a jó zenéket, amit hozol, és tanulok. Üdv mindenkinek!

És akkor induljon a nosztalgia is, hát tudjátok, a Super DJ Rádió emléket ébreszt. Jöjjön a Gemini együttes és a Trojka dal, mert hát ebben a nagy belegben egy kicsi hűvöset is várunk már, ugye?

Bizony jó társaságban és jó buliképpen biztos nem fogsz fázni, akármilyen hideg is van kint, ha egyszer fűt a jó kert.

Ez pedig már a Nauton Família és a Tini dal. Hát bizony mi is voltunk tinik, most pedig már nem mai tinik vagyunk. Ugye?

És hát igen, igen, nem sokára megyünk tovább egy kis nosztalgia reklámmal, de itt van velünk Kolozsi Imre, szép napot, szia Kukori bácsi, kellemes állam alapító ünnepet kívánok, köszönöm szépen, viszont kívánom, és kellemes fülelést. Ja, és akkor, mint említettem, valahogy jön akkor egy kis reklám.

0: Vannak neked pattanásaid? Van önnek reumája? Vannak neked pattanásaid?
1: Nekem hemovitom.

Igen, igen, kedves Magyi, jó ezeket a régi dalokat hallgatni, nagyon-nagyon. És nem sokára megyünk tovább Kökény Attilával és Rakoncai Viktorral.

Itt van, Mihálovics József is írja nékem, hogy mai napi tevékenységem három szóban összefoglalva, evés-ivás zenehallgatás, hát a kellemes evés-ivást zenehallgatást kívánom, és ölelem Edit is, kellemes fülelés mindannyiatoknak, hajrá szuperek!

És megérkezett kedves Házi is. Üdvözlet a hallgatóknak, szép napot, Kukori bástya. Zörgessük meg ezt a szép kenyér ünnepét, vagy államalapítás napját. Hadd szóljon, és a lehetséges egy jó kis mószapien zenit kérnék. Hát meg lesz, kedves Házi, kis türelmet kérem. Hamarosan jönni fog, egy pár perc múlva.

Most jöjjön egy kis hosszú hétvégés zene azoknak, akik szeretik a sárga buborékos nedűt. A Zorán előadásában itt a Super DJ Rádióban, melynek van Viber-e is, mondanám is, 0670 45 95 995.

és már is öltözködjünk angyalbőrbe, hogy házi tenni. Jöjjön a Homo Sapiens itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsit próbál megszórakoztatni benneteket, kedves hallgatóim.

És ezután egy olyan dal következik, amit nem nagyon hallgatni rádiókban. Pedig hát emlékek, vannak jó emlékek és vannak rossz emlékek is, de rossz emlékeket is meg kell eleveníteni, mert hát azokból tanul az ember. Csodálatos előadók következnek, Konzsuzsa, Bródi János, Cipő, Demén, Somló Tamás és még rengeteg csodás magyar előadó. Hát jöjjön majd ez a dal. Emlékezni kell, emlékezni szép, akármilyen rossz emlék, akkor is.

Hát igen, igen, emlékezni kell, és ilyen többet nem fordulhat elő. Békesség legyen, boldogság és szeretet. Erre próbáljunk mi magyarok rámenni elég erősen. És ott vannak gyermekeink, ott vannak unokáink. Vigyázzunk rájuk. Most pedig egy egészen más stílus. Következik a Zizi Rabor és a Veresegyházi Asszonykórus. Hunky Tank Woman!

Hát igen, igen, nagy ember is tud érzékeny lenni. Hát itt van kedves DJ Simon barátom is hallgat, és mondta már egy százas papír zsepit elsírt.

És ismét egy kis retroval megyünk tovább. Tovább. A Super DJ Rádió, és ne felejtsétek, van Viber számunk is. 0-70-45-95-995. Zaklassátok nyugodtan a műsorvezetőt, és szereti. Simikém, elkinyílt zsepit vegyél elő.

Hát sajnálom, kedves Zsota, hát írja nekem, hogy ez kegyetlen. Előbb a mobilnet ment el, utána a villany otthon, megérkezett a vihar. Hát kitartás, azért ha csak tudsz hallgatni minket, kellemes fülelést, és hát vigyázz a viharral. Kitartás, kedves Zsota.

reggelre őrült, jöjjön az Edda itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi próbál megszórakoztatni benneteket, kedves hallgatóim!

adást. Ma sajnos nem fogok tudni hallgatni, mert szerintem akkor már a lóbőt fogom húzni. Örök, hogy itt vagy, kellemes fülelést, és teljesen

És már is következik Állj meg kislány, Ijász Gábor egy kis modern változata a dalnak, de szerintem ez is kis aranyos. Ez a Super DJ Rádió, emlékeket ér.

És ismét megyünk tovább DJ Szatmárival és Jócussal. Hát sugjét titkolt, hát nem árulom el titkolt.

Aztán következik egy csodálatos páros, sajnos egyikük már nincsen közöttünk, de szerencsére dalai itt maradtak velünk, ő Szolnoki Péter, és a pár pedig Aucsilla, akivel együtt éneklik a meseautót itt a Super DJ Rádióban.

Kedves kis ördög, hát csodálatos az ég volt, amit éppen néz. Gyönyörű szép játékok vannak az égen.

0: bizony emlékeket ébresztünk, és nem sokára megyünk tovább egy csodálatos hanggal Vince Lilla előadásában. Maradunk a Duna partján.
1: A legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk!

Köszönöm, kedves Mazsi, hogy itt voltál, és nagyon jó szórakozást kívánok a koncerten. Érezzétek nagyon jól magatokat. Fantasztikus lesz az biztos. Vigyázzatok magatokra, és nagyon jó szórakozást. Köszönöm, hogy itt voltál.

Kedves Mihalovics József, nagyon jó mesnézést kívánok, és hát jó szurkolást. Csak vigyázzatok, mert meleg van hozzá. Egészségetekre.

bizony-bizony rajtam nevelte. Hát, kedves hallgatóim, kívánok mindenkinek csodálatos, hosszú hétvégét. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Köszönöm, hogy itt voltatok, mert bizony ezután már csak a búcsúdalom következik. De ne menjetek sehova, tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót. 22 órától Kőszegi Gabi az éjjeli bagünk jön hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is minket hallgatni. A búcsúzó zeném a szokásos Daniel Figelgőtől. Elmegyek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurt a farkum malasztúr. Legyetek rosszak. Sziasztok, szép estét mindenkinek!

Köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, viszont kívánom jó szurkolást, jó bulizást és kellemes kikapcsolódást. A cici tartó a legjobb, aki kapcsolódik. Jó bulit mindenkinek és jó pihenést.

doktorodba. Egészséged, további szép estét, jó hétvégét, és persze mindenkinek, kedves Házé, kedves Mazsi, kedves Hizsa István és családja, kedves Mihalovics József, kedves Csillagottó, kedves Encsike, kedves Kőszegi Gabi, kedves DJ Simon, kedves Zsoca, kedves Kolozsimi, jó hét mindannyiótoknak, és persze minden kedves szupernek. Érezzétek jól magatokat továbbra is a Super DJ Rádióval. Sziasztok!

Yeah. Hyper, hyper.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Station that plays the most music.
6: It's all about the music.
7: What's going on, people? This is...

80-as évektől napjainkig. Super DJ Rádió.hu. Neked zenélünk. Check that body, that body. Check that body. Yo, check that body, that body. Check that body.

Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek! Augusztus 20, 10 óra múlt 2 perccel, ez itt a Super DJ Rádió. Én Kőszegi Gabi vagyok, az Igyeli Vagoly. Kések a hölgyeknek, puszi a lányoknak, és egy hatalmas pacsontás az uraknak is.

van egy Weinbergszámunk természetesen, ami nem változott a mai nap se. 3670459995. Minden kedves bagyot, régit meg újat szeretettel várok ide a Viberre. Ami pedig a mai zenei színpadot illeti. Kedves drága kollégák, így a délelőtt folyamán már hát szinte kijátszották az összes magyar felvételt. Én ezért úgy döntöttem, hogy hozom a kis szokásos dance trend slágereimet. Természetesen 2000-es évek. Ezt nagyon remélem, hogy minden kedves magyar honfitársamnak szuperul tellik a háromnapos vagy négynapos ugye szuper ünnep. Remélem mindenki kihasználta kellemesen, na meg tartalmasan. És a nap végére azért egy kis idő is marad a Super DJ Rádiónak a hallgatására. Na de beszédből egyelőre elég. Kezdjük meg a ma esti bulit. Public Domain, Operation Blade. És még ehhez hasonló finomságok jönnek majd később. Pontosan pedig majd olvasom a Vibert.

Kedves Bagyok, örömmel látom itt a Viberünket, na meg a kedves számadatokat is. Gyülekeznek a Bagyok. Úgy néz ki, hogy az augusztus 20-a se fog ki az éjjeli Bagyokon. Hiszen itt vagyunk sokan, na de nem elegen. Public Domain után hoztam nektek egy Iron Fandalt és a Castle in the Sky-t.

És akkor itt az idő, hogy megnyíljék az a bizonyos bagolynapló. Nézzük meg, kik azok az éjjeli baglyok, akik együtt húognak ma velünk így augusztus 20-án. Elsőként köszönteném Csörgő Zsolt Zsocát. Number one, aki annyit ír Huhu Gabi. Szia, kedves Zsoca, sikerült elcsípni az első helyet. Második megálló pedig nem más, mint Erdélyi Herdő Szent György. Drága is a család is jelen. Gyönyörű estét kívánok neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Herdő Szent Györgyből. És a család jelen, már nagyon vártunk téged. Nagyon örülünk neked. Bagoly Expressre fel, oda neki, neki mély. Hát Istikém, tegnap estét folytatjuk. 2000-es évek Dance Trance vonal. Azokból is csak a legjobb nektek éjjeli vagyoknak.

Kedves Babjuk, a folytatásban pedig egy olyan jeles alak, aki a transzbe hát elég sok mindent letett azért. Ő nem más, mint Jürgen Rice. Made in Deutschland. Ez pedig az egyik nagyon szuper sláger tőle, The Team. Aki pedig remészelte, az nem más, mint Jamix. Na meg Dumont.

És én mindenkit meginvitálnék egy jó kis szisztentésre. Csak hogy megalapozzuk a ma estét. Hamarosan jön az a bizonyos bűvös hang, ami szinte utánozhatatlan. Akár mint egy gyermeki kacaj. Hát figyelj, fülej!

És kedves drága Bagoly csapat, ilyen, amikor fennsendül egy ismerős dallam, William Orbit, Barbers, Adagio for Strings, Ferry Corsten kezei alól. Közben egy kis Viber, ismét névsorolvasás. Itt van drága Norbink is. Hello Bagolybá! Nehogy ide engedd azt a live men gyereket. Szia Norbikám! Valamint köszönteném Robertunkat is, aki csak annyit ír, húh! Szia Robikám! Megy a húhogás ezerrel! Köszönteném Erikánkat is! Szia Gabi, Erika jelen! Kérd csak a kedves Erika, örülök, hogy itt vagy! Itt van az oroszlányi megállóból Macskási Szilvi barátném is, Gedeon néni! Aki épp időben hazaért. Üdv Gábor, pont hazaértem kezdésre. Húhogjál, csak úgy, mint tegnap este. Szia Szilvikém, húhú!

ezzel a 20-kor elhoztam hozzátok egy kis trance himnuszt. Ez pedig nem más, mint Dahul és a Meet Her at the Love Parade 2001-ből. Üdvözölnék egy újabb éjszakai Bakio Tuszámat, Baranyi Gabit. Aki annyit író, üdvözlet, kedves Tuszám, és minden bagolynak jó fülelést. Reggel megyek dolgozni, de hát ki nem szarja le mákos tészta a zsebbe. A pisztácia kifogyott, csokoládé pedig nem is volt. Hatalmas pacsi Tuszám, légy üdvözölve. Amúgy holnap én is melózok, de kb. Én is így vagyok vele. Leszarom.hu.

aztán köszönteném a nagy családot is. Üdv maestro! Most, hogy túléltük a hurikánt a tóparton, a két nagy család üdvözöl téged, és persze minden bagyot, ja is segí. Sziasztok, nagy család! Kedves egészségetekre nektek is! És akkor a nagy ijegységre, amit a tornádó nyújtott ott a tóparton, remélem, ebből a dáhullal egy kicsit sikerül levezetni.

foglyok, nem tudom, hogy halljátok-e. Hasonlóság igen nagy. Stravinsky Karczynszkynak a diszkográfiéhez képest. Azok a bizonyos korszakalkotók. Karczynszkynek a korszakából. Persze még a fénykorából, nem a mostaniból.

Köszöntenék egy új éjszakai pillangót is, aki nem más, mint a mi drága Encsikénk. Szia, kedves kőszegi Gabi, sziasztok, éjszakai baglyok! Encsike jelenléti ív késő, ugyan de pipa! Encsi azt írja, hogy vezettem, most értünk az a tűzijátékról, na de szaladtam ám a Bagoly Express után, és feljutottam. Szép estét kívánok mindenkinek, meg jó zenehallgatás, Pucsika Encsike! A kedves Encsi, nagyon örülök, hogy itt vagy, sikerült ideérned. És remélem, hogy azért tűzi játék élményben volt részed. Szemek kápráztak. Most pedig itt a fülnek a kápráztatásnak. Itt van az ideje.

hogy Duszán Baranyi Gavírja, hadd szóljon, hadd szálljon. Azt jelenti nekem Gabibá, thanks, fantörpikus muzsikák. Nem hiába, 2000-es évek legjava. Egy kis trance, egy kis dance. Nem rázva, szigorúan keverve.

És kedves magyok, remélem mindenkinek megvan ez a kis misztikus hangzásvilág. Ő nem más, mint Q-Wadis és a Sonic Boom. Azaz a Life is Too Short.

egy kis Viber. Gedeon néni küldött nekem egy képet. 3670459595-re. És megtudtam pár kulissza titkot. Rosszlány Citybe ott volt a Berecki gyerek. A Berecki Zoli. Gedeon néni pedig lőtt egy selfit vele. Aztán elküldte nekem. Hát nem is tudom, hogy ki mosolygott jobban, Berecki-e vagy Gedeon néni. Norbik pedig ugye kérdezi, mi van az Ovó nénivel? A kedves Norbikám, az Ovó néni az hűséges volt, de nem hozzám, hanem a másik csatornához. Úgy eltűnt, mint Némo. Biztos megvan egyébként a bugyijában, meg a bőrében. Aztán nevelgeti a neveletlen kölyköket az Oviba.

szemmel látom, hogy Baranyi Gabi pedig terjesz ki az igét, a szuper DJ igéjét. Azt írja, a szomszédok elmehetnek a picsába. És figyelj, fülelj, itt a következő mókolásom.

megköszöntenék egy új éjjeli vagyot. Még az egyenesen Irelandből. Köszönteném Sutka Janunkat. Good evening, oh man. Ireland listening. Hello Ireland, welcome. I'm glad you're here. And I hope you're enjoying this music.

kedves éjszakai bakjuk. A technika a nagy meleget nem bírta. Aztán gondolt és újraindult itt minden. Na de visszatértem. Kinek örömére, kinek bánatára. Folytatom is a sort egy jó kis entrance-szel és a Set You Free-vel. Aztán ott hagytam abba egyeket, Gencsi küldött nekem egy üzenetet. Remélem a nagy sietségben jó csihú kura szálltam.

és drága bagyok, a következő formáció pedig nem más, mint az Ascension és a Someone. Őszik ez remixében. Igazi kis trance ballada. Közben pedig egy újabb éjszakai bagoly, aki beköszönt hozzánk, azaz behúhogott. Itt van Bálint Gábor, Duszám is. Az üzi így szól, szia Duszám, Németország jelen és fülel, jelenléti Biba, jó adit. Szép estét teged és mindennek. Üdv a Sutka Janónak és minden bagolynak is. Kaptam a képet is, németországi autópálya. Szerencsére nem olyan telített. Kedves Duszám, jó fülelést, jó utat és kitartást a melóba.

És kedves drága bagyok, így az első órának a vége felé ismét egy újabb trance ballada, Planet Perfecto, Bullet in the Gun 2000-ből.

Aztán láttam Druszán Baranyi Gabi igen aktív, hiszen azt írta, nem akarok, hogy kimaradjak a sorból. Küldöttek egy kis képet, egy kis németországi tájról. Azt írja, céges fizetett szállás. Neked az Druszám az a legjobb egyébként, amikor a cég fizet mindent, főleg a kocsmába a cekket.

És kedves blogjok, 11 óra előtt 8 perccel engedjétek meg, hogy köszöntsem az én dedekás belátomat. Az dedekás betyárt egyenesen Németországból. Akkor együtt érdekem Pacse Smokmester. Megébredtem, mert az első osztályról valaki nagyon csörömpöl. Kakaót neki. Asszok tovább, csapos neki, bagoly király. Hát kedves Zsoltikám, have a good night, have a kit-kat. Aztán reméljük, hogy 3 órakor majd fel tudsz kelni.

megkezdetelik egy újabb éjszakai bagyot. Itt van a mi drága Kolozsivink is. Szép augusztus 26-a Gabi. Szép estét, ahogy hallom, van csapatás rendesen. Jó Adi, szuper laza zenéket, barátom. Tegnap is veled, illetve rajtad aludtam el. Jó értelemben. Ibi azt írja, ma se lesz másképp.

Kedves blogjok, annyit mondok nektek, hogy csak this is how I do it, do it! Ha van egy kis muníció, akkor tessék a kézbe tartani. És azt mondom nektek, hogy ne szerénykedjünk. Hiszen itt van a hosszú hétvége. Mármint már akinek. Úgyhogy ma este, holnap este, na meg szombat este lehet tombolni. Vasárnap meg józanodni. Aztán hétfő meg irány az egész előről. Simi is megosztotta velem. Hát piából még van sok, úgyhogy bármi lehet. Azt írja, nem iszok rendesen. Óvatoskodok mostanában. Kedves Simikém, ez a korral jár szerintem. Azt mondják, hogy így a negedik meg az ötödik X-ek között az ember óvatos lesz.

Kedves bakjak, amit hallatjátok, egy kis stílusváltás történt. Második órában egy kicsit megpörgetjük itt az ütemeket. 140 BPM jelentem. A Gedeon néni barátném írja, mehet a meggyes üdítő. Hát szívükém, én már elkezdtem kávé egy jó órája. Meggyes ücsi, na meg a Budweiser. Sem Jenny Birsch. Birsch a Jolivér.

barátom is írja, becsúszott egy pár sör, pár felessel a mai nap. Bográcsbuli volt a családdal. Imi azt írja, hogy mostanában visszavett itt az itókázásból. Viszont azt írja, ha hogy hallgat engem, ezt tuti megbolondítja. Hát Imikém, akkor adja az érzésnek. Megteheted, hisz itt a hosszú hétvége.

És kedves magyok, ebbe az órába a Duma alapfokon az Eléki a főszerep. Mindenkit arra kérnék, aki teheti, csavarja fel a hangerőt. Ezek az ütemek, higgyétek el, olyan igazi hangfal megdolgoztatóak. Angolosan csak annyit mondok, hogy enjoy!

jöttem egy újabb üzenet egy éjszakai pillangótól, aki nem más, mint a drága Encsikénk. Encsi azt írja, Gabi, itt már rég maxon a hangerő. Dobhártya szaggatás rég beindult. Amúgy meggyönyörű volt a mai budapesti tűzijáték. De még mindig csak szemfényvesztés, hamu és gyémánt. Míg a Nightlife műsorok örök és kihagyhatatlan, fantasztikus, fenomenális zene ízelítő. A zenei ízelő bimbókat nyaldosó. Ó, drága Encsi! Micsoda öröm számomra ezeket a sorokat olvasni. Hiába kérem, egy igazi szuper DJ-s hallgató az így adja elő. És azért megmondom őszintén, hogy ez a 35 év vendéglátós tapasztalat is befigyel szerintem. És ahogy Simon szokta mondani, oh yeah! Köszönöm ezeket a nagyszerű sorokat. És remélem, hogy ezek a fülszaggató dallamok is bejönnek

Miskolon Zsivcsi annyit ír, mindenki bulizik a parlament előtt technózenére, úgy ahogy illik. Az már kibebaszott biztos. Bacskási Szilvi annyit írt Kolos Zsimcsire, küzelem, hogy van még a rakott krumpliból. Hello! Istenem, mekkora zene volt ez is!

nagyon ütlik egy kolozsímcsi, nagyon népszerű ma itt a hölgyek körébe, hiszen egy újabb üzenete érkezett. Emcsike, ami szuper DJ sőrangyalunk, annyit ír. Köszönöm, drága Imcsike, látom, illetve hallom, hogy te is itt, mint mindig. A legjobb helyen a legjobbkor, mint örökös magányos angyalok. Emcsi azt írja, bár én cseppet sem vagyok magányos, de az angyal az biztos. A szuper DJ-nek az őrangyala. Hát kedves Emcsi, ebben biztos vagyok. Bármint az angyal részéről. És annyit mondok, hogy büszkék vagyunk rád. Nem meg a mi kolozsímcsinkre is, hiszen amióta nem iszik, megjavult a srác. Mármint amióta nem iszik annyit.

bagyok, nem tudom, hogy mi a helyzet. Úgy tűnik, hogy a szuperes bagyok elmentek húgni a konkurenciához. Vagy csak nem tetszik nekik a muzsika. Mindegy, aki itt van, annak örülök, aki nem meg, az bánhatja. Ahogy Baranyi Gabi szokta mondani, csoki meg vanília van, pisztácia meg nem is volt. Drága Isa Isti is írt nekem egy üzit. Kedves Kőszegi Gabi, zeneileg ez a műsor jobb, mint egy kurva jó sorozat. Úgyhogy minden más kilőve, csak is a Vagoly Express. Kedves Istikém, nem csalódtam benned, köszönöm ezt a nagyszerű üzit. És tiszta szívből örülök, hogy itt vagy. És amint látom,

És hogy a mi drága őrangyalunk írja, Hemcsikénk, az nagy szégyen lenne, Gabi szégyelje össze-vissza magát, aki mást hallgat, mint a Super DJ. Hisz nincs jobb rádió, jobb adás, csak is a húgás, na meg az SDR. Puszik a Hemcsike. Na látjátok, a kedves bagyok, egy őrangyal az így nyomja. Csak is őszintén, tiszta szívből.

hogy az ital a szájüreg teljes egészében jelen lehessen, és így ízlelésünk minél részletesebb képet adhasson a pálinkában meglévő értékekről. Azt a kurva, ez professzionális volt, kérem szépen. Ez most egy hirtelen eszembe jutott, ugyanis ez a gyönyör itt van előttem, a keverőpult mellett, egy kis kísérővel, Mr. Budweiser,

Kolozs Gyimcsi barátom is azt írja nekem, mennyivel jobb így hallgatni ezeket a zenéket, bármint nem bebaszva. Ügyei Mikém, megmondom őszintén, hogy büszke vagyok rád, meg szerintem a többi baga is.

így van, kedves Zolikám, az élet nem mindig tejfel. Én azt mondom neked, hogy ameddig a baglyok érzik a ritmust, addig nincs gond. Ez az az igazi modern diundisunk. Trance mellett azért néha ez is belefér. Az igazi zúzós. Amikor a baglyok elkezdenek zúzva huhogni. Ez valami ilyesmi.

És akkor jöjjön ez az igazi funky feeling. Figyelj, fülej! This is the real bass.

kedves baglyok, egy kicsit felé a szituáció. Itt a mi drága őrangyalunkkal. Egy olyas valakinek próbáltam ugye elmélkedni a pálinkáról, akinek 35 év tapasztalata van. A mi drága vendéglátós őrangyalunknak. Encsi azt írja, én tudtam ám Gabi, de én csak teljes édes pesgőt iszom milyen élvezettel. Hát kedves Encsim, én a jó magyar pál ezt egyébként azt sokkal nagyobb élvezettel iszom. Pesgőt is szeretem, de egy Skócián belég gyenge a fellozatal.

I could eat that girl for lunch. Mekkora szöveg, Istenem! Incsikém egy újabb üzenet. Encsi azt írja, posztelt akart a Virdi Gabi. A számból vetted ki a szót. Büszke vagyok rá, drága Kolozs Imcsike. Látod, Imikém, itt az éjszakai baglyok igazán értékelik. Ha valaki élvezi a zenét. És persze a család tagja. Mármint a szuper DJ-jé. Gedeon néni aranyosan annyit ír, figyelek, fülelek, és megint éjjelre bekajálok. Amúgy tök laza volt ma a szitu. Délután nagyba melózom. Gedeon néni ír nekem. Te, Gabi Bagoly. Tegnap este jó bekajáltam. Ugye ott volt az a bizonyos a rakott krumpli, tudjátok. Szilvi azt írja, egész nap azt böfögte. Mondom, Szilvi kém, ismerős a szitu. Azok a bizonyos éjszakai evések. Hát hiába, éjszakai baglyok, mi így nyomjuk.

És kérem szépen, ez egy igazi klasszikus, egy kicsit megdiszkosítva. Tammy Terrell, Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. Aztán itt van Morbid üzenete, mégpedig a skót viszkiről való elvékedés. Azt írják, miért olyan takarékosak a skótok a viszkivel? Hát mert amikor töltenek egy pohárral, előbb megnézik, hogy nem-e párolog-e belőle túl sok. Még jó, hogy a pálinka nem párolog, adja rövid a viszki. Mondjuk megmondom őszintén, nálam nem sok esélye lenne, hogy elpárologjon. Mielőtt kint lenne a pohárba.

aztán a őrangyalunk írt nekem. Na én ebben szigorú vagyok mostanában magammal, ugyanis nincs éjszakai ev és ivás. Csak annyit, amit a gyászó haverom megenged. És belefél a kalória deficitbe. Na kérem szépen, ezt így kéne normál esetben nekünk is ilyen vagyoknak. Na de hát, amikor megérezzük azt a finom pálinka illatot, megjön a sziszelés. Ilyen a magyarok istenek.

Zsíb is írt nekem. Azt írja, miért szeretik az angolok a viszkit? Hát nem ismerik a pálinkát. És milyen igaz? Utkor néztem egy ilyen kis YouTube szeszteretet, amikor a feka csávó megkóstolta a pálinkát. Hát berászkodott a gyerek feje rendesen. Külföldi puha pöcsüek nincsenek hozzászokva a magyar pálinkához. Azt hiszik, hogy a viszki a legerősebb. Nagy lópikulát. Jó kis magyar 50 fokos. Olyan igazi. Torokkaparó.

és Enzsikénk, ami drága öröngyalunk kifejtette egyébként, hogy milyen a jó szabolcsi, mármint a szabolcsi töltött káposzta, a szatmári szilvapálinka, azok a bizonyos jó kis kombók.

Hát remélem, még erre emlékeztek. Nem bírtam kihagyni, hogy ezt ne tegyem be a mai szedbe. I want it that way. És ez a Backstreet Boys. Majdnem azt mondtam, hogy a húzi fiúk. Ezek a fiú bandák ugye a 90-es évekből, mint a Backstreet Boys, meg az NSYNC. Hú, basszus, most el kell gondolkozzak. Ja, a magyarok, Shy Guys, anyám szája. Az volt valami formáció. A menedzser milyen meglepő, hogy Homo Kozsó volt. Homo Kozsó által felfedezett fiú banda. Együtt rázták a popót. A sok kis tiri csaj meg nyálcsolgatva jutott a képernyő előtt, amikor az MTV meg a Viván nyomatták.

aztán Kedeu néni barátostém is egyetért avval, hogy az magyar 50 fokos. Már azt így a Herdő elmondta, hogy a Semnyéri 43, aztán mégis üt, ja meg 6.

Amy is írja, de jó idők voltak azért azok, 14-15 évesen. Így van, Imikém. MTV. Viva TV. Volt ott minden, mint a mennyei búcsúban.

És kedves baglyok, ránéztem az órára, éjfél volt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy nekem már lövik a pizsit, hiszen reggel kemény munkás emberként elkezdem én is a napi robotot. Tudjátok, a skótok nem ünneplik az augusztus 20-át, sajnos. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek, és megköszönném az elmúlt 2 óra megtisztelő füleit. Sokan voltunk, de nem elegen. Remélem, hogy a holnap, minap majd azért egy kicsit az igét jobban megpörgetjük, meg osztjuk. Aki itt volt, annak nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy mindenki élvezte. Én az biztos. Ne feledjétek. Ma este találkozunk. Ha minden igaz, akkor Mr. Oje majd jön elő. 8-10-ig. Én meg majd 10-től éjfélig szokásosan. Vagy ha jó lesz a parti, akkor majd megnyomjuk. További szuper jó estét kívánok mindenkinek. És ahogy szoktam mondani, legetek jók, maradjatok szobatiszták. Ciao, ciao, sziasztok, baglyok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Station that plays the most music.
6: It's all about the music.
7: What's going on, people? This is

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.